0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regál Lili pedig múlt héten fellépett Majorkán, aztán a Rádió 1-en több mixet csinált, aztán pedig most elutazott Ibizára is. Hát, így megy ez, időközben pedig van ideje új dalokat is készíteni, a legújabb aktuális kedvenc a Hear Me, Regál Lilitől, amit indítok a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadj!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem teljesen írja le a helyzetet, amikor azt mondjuk, hogy nagyon nagyot megy a Pókember film. Hát konkrétan eddig úgy tűnik, hogy szinte minden rekordot megdönt, Tom Holland és Zendaya olyan szinten vonzza a mozikba az embereket, hogy az első héten, sőt, hát igazából szerdától vasárnapig, amíg kijöttek adatok, ott 205.919 mozijegy, amit eladtak. Az igen, és hát ezzel úgy tűnik, hogy minden idők legsikeresebb premier hétvégéjét tudta magának bezsebelni a Pókember film. A Radio1.hu egyébként egy csomó érdekességet is ingerünk róla. Az igazi mai slágerek között pedig nincs megállás, ahogy ígértem, és most egy hazai kedvenc a Halott pénztől. Ez a Dobban, amit indítok itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez jön, aki az előző hetet Európában, Olaszországban töltötte a gyerekeivel, a suli előtt még úgy gondolták, hogy csinálnak egy kis családi trippet, és milyen jó döntés volt, egy csomó fotó van egyébként az Instáján. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, J.Lo, David Guetta és a

0: Ez rendben lesz. A Butterflies az igazi mai slágerek között pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a kedvencek között pedig Kamrád jön, aki 5 évesen gitárral kezdett, ez volt az első hangszere, de aztán egy csomó másikon is megtanult játszani, és azt mondja, hogy ez kellett is nagyon, mert hogy így tudja a legjobb hangzást mindig összehozni a saját dalaihoz, mert hogy általában ő is hangszerel. Kamrád, és az aktuális kedvencetől a Hug Yourself, ami indítja az óránkat.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira pedig világkörüli turnét indít szeptember közepén, és ennek az első állomása Madrid, Spanyolország, vagyis hát helyesbitek, az első 12 állomása Madrid, Spanyolország, mert hogy 12 teltházat csinált mindjárt az indulásra, az azért eléggé rendben van. Ez pedig az aktuális kedvenc, amitől zengett a VB is, meg azóta is zeng minden rádió. Shakira is az igazi ma is legre, a Die Die, amit indítok a rádió egyet.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól jönnek ma is Balázsik a Balázsik Weekenddel, jövő héten hétfőn, vagyis holnap pedig visszatérnek a Szabiból, szóval friss adás is jön. Ez meg a kezdés, Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion, amit mindjárt indítok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitást teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandus szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek jönnek ebben az órában is. Lady Gaga, Abrakadabra, amit most indítok. A telefon, Viber és SMS számunk.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy vadi új kedvenc Lojtól a folytatásban, aki nemrég elindult az állatos énekes német változatában, ott már a 11. szériánál járnak, és nemcsak hogy elindult, meg is nyerte. Ez meg a legújabb kedvencünk tőle, Lloyd David Puentes és a Golden Summer itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. 11 év tiltás után térnek vissza a szuvenírárusok a Kolosszeum előtti térre. Aki a következő hetekben el tud jutni Rómába, az találkozhat már velük, és ott is vehet magának valamit. 11 évig ki voltak onnan tiltva. Ezt egyébként nem is tudta. Na, viszont, ha már Róma, akkor egy picit gyerünk északabbra, Magyarország felé, de csak Pízáig, mert hogy onnan származik Alex Kenji, ő hozza most az igazi mai slágert, ez a Bumble itt a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Szemtanúkat keres a rendőrség, fókuszban az égi jelenségek, itatni és etetni is kell a vadállományt. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség. Egy kifeszített zsinór miatt sérült meg egy kerékpáros Kecskemét főterén. Az eset július 25-én a kora délutáni órákban történt. Egy ismeretlen személy a Szabadság téren két fa közé, körülbelül 160 cm magasságban vékony kötelet vagy zsinort feszített ki, amibe egy kerékpárral közlekedő 60 év körüli nő belehajtott és elesett. A Kecskeméti rendőrkapitányság büntető eljárást indított az ügyben. Azt kérik, hogy aki látta az esetet, vagy bármilyen információval rendelkezik az elkövetővel kapcsolatban, az jelezze a rendőrség felé, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó számon. Hulló csillagok és napfogyatkozás éjszakája a Benkó Zoltán Parkban. Augusztus 12-én távcsöves bemutatókkal, napfogyatkozás megfigyeléssel és a perszeidák meteorral megfigyelésével várják az érdeklődőket Kecskeméten. A program a nap és a részleges napfogyatkozás távcsöves megfigyelésével indul. Az est folyamán tartanak előadást a fogyatkozásról, a résztvevők lézeres csillagképismertetők mellett meséket is hallhatnak a csillagképekről, majd zárásként közösen szabad szemmel követhetik a Perszeida meteorraj hulló csillagait. Részletek a Kecskeméti Planetárium közösségi oldalán. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vízes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadász a rádióknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, vízkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vér vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ugye mi indítottuk a nyári fesztivál szezont, a rádió egy születésnapi fesztivál, ami egy picit egyszerre tűnik már, hát egészen távolinak, mert hogy lepörgött azóta több mint két hónap, másrészt pedig azért közelinek is, mert hogy ahogy mégsem volt az olyan régen, és mennyi minden pörgött azóta. Na viszont, aki lecsúszott esetleg arról, hogy milyen menő aftermovie készült erről, az mindenképpen csekkolja, az Instánkon, Facebookonkon, TikTokonkon is ott van, meg lehet nézni, tényleg nagyon jó lett, és azt gondolom, hogy visszaadja az érzést, amit ott helyben is iszonyatosan élveztünk. Na, ezen a bulin pedig fellépett Accent is, ő most Szerával és Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a nagy hőség egy picit továbbra is úgy tűnik, hogy alápadt szerencsére. Ma már kevesebb helyen lesz eső, elszórta még lehet, és nagyjából 31 fokra is készülhetünk majd. Fastboy, Topic Forget You, ez pedig a folytatása hírek után itt a Rádió

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandus szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak, hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
1: A tudásperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3-4-6 is elmúlt, szóval mondhatom most már, hogy szép reggelt. Na, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon fontos, jövő héten újra lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni a Szeged ifjúsági napokra, amin ott lesz a rádió egy is dupla stage-el. A nyár végén is mi hozzuk majd a legnagyobb bulit, és addig is mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most a Switch Discot választottam Rehab-bel, Sam Feltel, ez a Sleep Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Idén is segítik a rászorulók iskola kezdését Kecskeméten. Kutyaitatókat alakítottak ki a piacon, tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Idén is segítik a rászorulók iskola kezdését Kecskeméten. Az elmúlt időszakban évente csak nem 550 gyermek részesült az önkormányzati támogatásban. Idén eddig 200 gyermek számára állapítottak meg támogatást, a kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség. Az önkormányzat közölte, a gyermekenként járó 13 ezer forint nem csak iskolás, hanem óvodás gyermekek után is igényelhető. Kiemelik, hogy a városi támogatás azok számára érhető el, akik megfelelnek a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek. A részletek és a támogatási kérelem is elérhető a város honlapján. De bővebb információ a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai osztályán is kérhető. Gondolnak a négylábú kedvencekre Kecskeméten. A Budai utcai piac csarnok külső pontjain friss vízzel feltöltött kutyaivókat helyeztek ki. Olvasható a Kecskeméti piac közösségi oldalán. A frissítő pontok a szabadtér felőli első utcafronti kijáratnál, valamint a porta melletti oldal kijáratnál érhetők el. Az itatókban folyamatosan cserélik a vizet, és a piacra érkező kutyusok mellett az arra sétáló négylábúak is használhatják őket. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NIBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfé és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is, szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk, 6 perccel korán van. És a csokoknak ez egy rövidke hétvége, ami csak a mai napból áll, akinek tegnap melóznia kellett, csokoknak szerencsére elengedték. Na, viszont, ami biztos, bennem lehet bízni, akár a hétvége első vagy második napja ez, az igazi mai slágerek jönnek továbbra is. David Guetta, Emery, Coil Ray, Baby Don't Hurt Me, most ezt indítom a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Tiesto, aki évfél és egy óra között egy spéci guest mix-en jelentkezett nálunk a World is My Radio Show-ban. Nagyon menő volt, érdemes visszahallgatni. Come Radion, ez a Be Mine a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten, permetezik a díszfákat Félegyházán, új módszerekkel próbálkoznak a csalók. Demeter Dia vagyok. A Csend kertjei címmel kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában. A tárlat célja, hogy segítse a japán emberek lelkének felfedezését és megértését. A közönség a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkáit is láthatja, akiknek művészetében meghatározó a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimonó gyűjteményét is meg lehet tekinteni. A kiállítás keretében augusztus 15-én tematikus japán napot szerveznek, melynek keretében előadásokkal, bemutatókkal, workshopokkal is készülnek a szervezők. Maga a tárlat augusztus 22-ig látogatható. Megkezdődik jövő héten a közterületi díszfák permetezése Kiskunfélegyházán. Augusztus 11-e és 13-a között végzik a növényvédelmi munkálatokat. A cél, hogy megóvják a fákat a károsítóktól, között az önkormányzat. A lakosságot arra kérik, hogy az adott területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint kerüljék a frissen kezelt fák közvetlen közelét. Amennyiben az időjárási körülmények nem lesznek megfelelőek, a kezelést későbbi időpontban végzik el. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőralezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és valószínűleg ezt mondták a Shakira dalára is, hogy ez rendben lesz, és rendben lett a második nagy gigasláger, amit a foci VB-nek készített, és aminek egyébként a bevételéből nem ő gazdagszik, hanem egy speciális alapítvány, amit azért hoztak létre, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását minél könnyebbé tegyék. Szerintem ez nagyon menő. A dal pedig óriási sláger, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal a DJ-vel kezdem, aki évek óta a top 100 DJ-ben az első és a második helyet adja veszi David Guettával. Hát most speciál aktuálisan ő a második, de nem hinném, hogy ez levon az értékéből. Martin Garrix! Főleg, amikor ilyen nagy kedvenceket készít a Butterflies a következő zenei óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
6: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
7: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
8: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
7: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
9: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
2: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
10: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
2: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Szemtanúkat keres a rendőrség, fókuszban az égi jelenségek, itatni és etetni is kell a vadállományt. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség. Egy kifeszített zsinór miatt sérült meg egy kerékpáros Kecskemét főterén. Az eset július 25-én a kora délutáni órákban történt. Egy ismeretlen személy a Szabadság téren két fa közé, körülbelül 160 cm magasságban vékony kötelet vagy zsinort feszített ki, amibe egy kerékpárral közlekedő 60 év körüli nő belehajtott és elesett. A Kecskeméti rendőrkapitányság büntető eljárást indított az ügyben. Azt kérik, hogy aki látta az esetet, vagy bármilyen információval rendelkezik az elkövetővel kapcsolatban, az jelezze a rendőrség felé, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó számon. Hulló csillagok és napfogyatkozás éjszakája a Benkó Zoltán Parkban. Augusztus 12-én távcsöves bemutatókkal, napfogyatkozás megfigyeléssel és a perszeidák meteorral megfigyelésével várják az érdeklődőket Kecskeméten. A program a nap és a részleges napfogyatkozás távcsöves megfigyelésével indul. Az est folyamán tartanak előadást a fogyatkozásról, a résztvevők lézeres csillagképismertetők mellett meséket is hallhatnak a csillagképekről, majd zárásként közösen szabad szemmel követhetik a Perszeida meteorraj hulló csillagait. Részletek a Kecskeméti Planetárium közösségi oldalán. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vízes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blair Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadász a rádióknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjú, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hétvégét különösen azoknak, akiknek ez az egy nap a hétvége, mert tegnap melózni kellett. Pihenjünk egy nagyot, oké? Okay? És élvezzük az igazi mai slágereket. Most Kygo, One Republic és a Chasing Paradise jön. 8-tól pedig ma is Balázsék, a Balázsék Weekend-el csak itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk. Páros belépőt lehet tőlünk bezsebelni a színre, a szegedi ifjúsági napokra, amire nem csak a belépőket adjuk, hanem a hangulatot is csináljuk majd ott, mert hogy ott leszünk Rádió Stage-en, sőt, kettő színpaddal. És a színpadunkon, na, hogy ott lesz Regál Lili is, a legújabb igazi mai slágertől a Heal Me, amit már is indítok.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A következő 30 percet pedig egy olyan énekesnővel indítom, aki gyerekkorában karácsonyfákat árult, mert hogy volt egy óriási nagy fenyőfa ültetvényük, és hát ebből aztán nagyon jó pénzt csináltak, mert hogy karácsonyfára kipörgették minden télen, és itt rendszeresen dolgozott Taylor Swift. Ő jön a legfrissebb infók után, az igazi mai sláger az Opelite. Pár perc is indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Idén is segítik a rászorulók iskola kezdését Kecskeméten, kutyaitatókat alakítottak ki a piacon, tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Idén is segítik a rászorulók iskola kezdését Kecskeméten. Az elmúlt időszakban évente csak nem 550 gyermek részesült az önkormányzati támogatásban. Idén eddig 200 gyermek számára állapítottak meg támogatást, a kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség. Az önkormányzat közölte, a gyermekenként járó 13 000 forint nem csak iskolás, hanem óvodás gyermekek után is igényelhető. Kiemelik, hogy a városi támogatás azok számára érhető el, akik megfelelnek a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek. A részletek és a támogatási kérelem is elérhető a város honlapján. De bővebb információ a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai osztályán is kérhető. Gondolnak a négylábú kedvencekre Kecskeméten. A Budai utcai piac csarnok külső pontjain friss vízzel feltöltött kutyaivókat helyeztek ki. Olvasható a Kecskeméti piac közösségi oldalán. A frissítő pontok a szabadtér felőli első utcafronti kijáratnál, valamint a porta melletti oldal kijáratnál érhetők el. Az itatókban folyamatosan cserélik a vizet, és a piacra érkező kutyusok mellett az arra sétáló négylábúak is használhatják őket. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NIBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfé és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most hozok egy olyan dalt, amit bárhova is mentünk, vagy megyünk nyaralni, tudja, hogy ott szólni fog, akár belföld, akár külföld, ez mindenhol sláger. Bibi Rexa Faithless dallal, ez a New Religion itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és habár nincs az a nagy hőség, ami a hét elején volt, szerintem ez nem is baj, azért én egy nagy nyári kedvencet hozok most. Alex Kedzsi és a Bambolé, 8 órától pedig Balázsik jönnek a Balázsik Weekenden, holnap reggel pedig visszatérnek már a Szabiból, és újra friss adás reggel 6-tól csak itt a rádió egyen. Én pedig Alex Kedzsi, ahogy ígértem, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió egyel.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarvas.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
15: Kecskemét, Napsugár utca 2.
14: Veszelsz ki autóbontó.
16: Próbáltad már a Coccolino mosószereit?
17: Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra. Az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
18: Új fesztivál tarolja le a tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyars, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tűserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
19: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
1: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
19: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
7: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
12: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
0: Kövess a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong.
12: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
3: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
12: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten, permetezik a díszfákat Félegyházán, új módszerekkel próbálkoznak a csalók. Demeter Dia vagyok. A Csend kertjei címmel kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában. A tárlat célja, hogy segítse a japán emberek lelkének felfedezését és megértését. A közönség a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkáit is láthatja, akiknek művészetében meghatározó a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimonó gyűjteményét is meg lehet tekinteni. A kiállítás keretében augusztus 15-én tematikus japán napot szerveznek, melynek keretében előadásokkal, bemutatókkal, workshopokkal is készülnek a szervezők. Maga a tárlat augusztus 22-ig látogatható. Megkezdődik jövő héten a közterületi díszfák permetezése Kiskunfélegyházán. Augusztus 11-e és 13-a között végzik a növényvédelmi munkálatokat. A cél, hogy megóvják a fákat a károsítóktól, között az önkormányzat. A lakosságot arra kérik, hogy az adott területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint kerüljék a frissen kezelt fák közvetlen közelét. Amennyiben az időjárási körülmények nem lesznek megfelelőek, a kezelést későbbi időpontban végzik el. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőralezredes.
4: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számos számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
3: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
6: Anna Júli Sülike!
5: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
6: Rákóczi Feri és
5: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
7: Volt egy hallgatónk korán reggel, Niki, aki nagyon-nagyon későn repült, és írt egy másik hallgató, hogy vannak dolgok, amiket az ember nagyon későn kezd el. Ő 41 évesen repült először. Hogy nektek van ilyen, amit ilyen baromi későn kezdtetek el? Vagy későn kattantatok rá, vagy az átlaghoz képest később csináltátok?
8: Rivotril.
7: Szex, repülés, rivotril, pszichiáter. Hírjatok már, drága hallgatók. Tehát amit nem a korodhoz képest megfelelő időben kezdtél el, hanem 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen tanultad meg, kezdted el, vágtál bele. Azért ma, amikor mit tudom, 10.000 forintból elrepülsz Rómába, az, hogy egy férfi 42 évesen repül először, azért ez elég ritka.
9: Furi,
7: nem? Igen. Mert régen a repülés, a malév korszak, meg nem tudom, ott ilyen kiváltságosok repültek. De 42-43 évesen repülsz először, ott mi történt veled? Hogy nem mentél, hogy nem volt egy olyan út, egy nyaralás? Hát ma már azért nem 100 000 a repülőjegy. El tudsz menni olcsón is.
9: Valami benne megszakadt ezzel a repüléssel.
8: Én is nagyon sokáig nem repültem. És
7: mikor repültél először?
8: Hány éves voltam, de képzeljétek, hogy úgy, hogy az én családom gyerekkoromban is repült.
1: repült. Tehát, hogy,
7: pedig akkor az nagy luxus volt.
1: Volt olyan, hogy apáim mentek Prágába, és anyámat felradta apám a repülőre, hogy ne kelljen annyit ülni a kocsiba, apám meg elment kocsival cuccokkal.
7: Ez a hosszú házasság titka.
9: Az igen.
7: Mama, te vész repülővel.
9: De várjál, apád miért nem ment?
1: Mert ő vitte a ladával a cuccokat.
9: De már mi évekre mentek?
1: Ne, hát, hogy egy hónapra. És akkor mentek Prágába a barátokhoz, és akkor anyám ment a sok pulyákokkal, ő pedig akkor ment az utcokkal a ladával. Na, ezt lehet, hogy amúgy, ha apámnak az elmét ismeri, lehet, hogy a gyerekeknek nem kell jegyet venni. Lehetséges, hogy
9: ez valami, hogy
1: anyámnak a jegyét még fel kellett, ne kelljen hallgatni 24 órát.
7: De ez egyébként mennyire jó, nem, hogy valami ennyire elhúzódik. Az én anyukám 54 évesen fog először repülni, amikor megyünk Nápolyba egy hónap múlva. Tehát felülsz a motorodra, úgyhogy majdnem 60 éves, hogy először repül, és ott egy felnőtt lemegy újra gyerekbe, és nézi a repülőt, és beül az ablak mellé, és végig nézed, hogy az anyád először repül. Azért szerintem ez ma már nagyon ritka. Nem? Még 30 éve tényleg ritka volt, hogy nem repültél. De ma már azért egy fapadosra, egy vizerre, egy 10.000 forintos jegyre. Tehát nem már, az már nem egy luxus dolognak számít, hogy most repülsz valahova.
9: Főleg, ma már például nem lehet fölimádkozni a repcsire. 87 éves.
7: Soha.
9: Én mondtam neki, mikor még ugye jobb egészségi állapotban volt, hogy jöjjön el velünk.
1: Mama, csak
9: egyszer.
1: Fehér Oroszországot nézd meg. Na.
9: Hogy legalább.
7: Ki mikor lát először a Balaton? Tessék. Késő?
9: Nagyon késő.
7: Mikor lát? Itt valaki azt, hogy 28 évesen látta a
9: Balaton.
7: Ne csinálj, de mit csináltál addig?
9: Mit sem,
7: nem Amerika méretű országban lakunk.
9: Az új kijősi bányatavak nekem pont elég volt.
7: De nem volt egy dolgod arra 28 évesen? Egy kocsis utad, egy munkád, egy fellépés, egy semmi?
9: Semmi. Hát milyen fellépés volt nekem 20-20 évesen?
7: Hát mit tudom, mi hol voltál? Semmi. Hány éves voltál?
9: 21-2.
7: 21-2 évesen láttad a Balatont.
9: Igen, rendesebben.
7: Ha?
1: Hát nem tudom, szerintem találkoznod kell a többi társadalmi réteggel, Balázs, nem csak az, amiben laksz.
7: Lehet, de gyerekek, apámnak ilyen kéthetes Balaton üdülőjében nyaraltam akinek, egy hetet.
9: Na,
7: okay. Egy hetet, nem
9: nekünk
7: volt?
9: Nem volt, illetve nem jártunk közösen nyaralni, érted? Apám az nem volt olyan, hogy menjünk el nyaralni.
7: Én anyanom a Dunavarsányban a bányatavaknál töltöttem, tehát semmiképpen nem valahol a Kodazűrön, Kán és Monaco között, tehát hogy Dunavarsány bányatavaknál.
1: Ez a kaviár nem megfelelő.
7: Többet láttam a délegyházi nudista strandot, érted, mint a Balaton egész felnőtt koromig, szóval, hogy azért engem se vetett. Csak kiálltjuk, hogy vannak ezek a nagy életkorok, tudod, amikor úgy hirtelen valamit nagyon-nagyon későn csinálsz. Későn biciklizel, későn kezdesz el megtanulni, úszni mondjuk, későn kezdesz autót vezetni, hogy addig mi a fene történt. Tehát aki mondjuk 50 évesen tanul meg úszni, ő hogyan van még életben? Hogyan nem fullad bele egy tóba gyerekkorában?
1: Nem, szerintem ez az van. Vannak ilyen sötét foltjai az embernek, vannak ilyen szürke zónák, és például van, aki nagyon magasan tud funkcionálni egy csomó olyan dolgokban, amit nem gondol, és mégis vannak ilyen dolgok, hogy nem élt meg ilyet, hogy elmegy repülni, vagy hogy mit tudom én, elment volna egy nagyon jó étterembe, hanem azt mondja, hogy ezeket valami nem tudja megugrani. Nagyon sok ilyen ember van.
7: Nagyon, a repülések nagyon. 32 éves vagyok, még nem repültem. 53 éves vagyok tűzoltó, nem repültem. Úgy néz ki, nem is fogok. Milyen optimista. Az 52 vagyok, még soha nem repültem. Nagyon szeretném kipróbálni. 54 évesen Nápolyba. Ugyan már, ha Ryanair-re mennek, 56 is lesz.
9: Mire odaér?
7: Ebben a formában 2 év, igen. Anyukám tavaly repült először 72 évesen. Ciprusra visszakítér is megyünk. Azért az nagyon
1: ugye
7: komoly.
1: Ugye az én anyukám is imád repülni, ő teljesen rajta van. Neki mindegy csak történjen valami. Adrenalin kell.
7: De ő szereti? Igen?
1: Ő nagyon szereti ilyesmit csinálni. Mindent, ami vagy engem felidegesít, vagy az utazás. Ez a két hobbija van.
7: 29 vagyok, még szűz, szerintem ez sok mindent elmond, írja Laci.
9: Az igen.
7: Ugye, na, látod, hogy jó a késői témához, későn érő témához, ez is beleillik. Tehát 30 éves és szűz vagy...
1: Van ilyen humorista a társadalban, csak
7: mondd a nevét.
9: Na, neve?
7: Mindig szűz. Aranyosi.
1: A szűznek az ellentéte, mi az?
7: Nem tudom. Ikrek.
1: De rossz,
7: szeretem.
1: Vérjé vált bennem ez a poén.
7: Csak mondd, hány éves?
1: Hogy hány évesen vesztette, ő is valahogy 29 fele, és már elvesztette, és szerintem van erről anyaga is, de mindjárt megkérdezem tőle, és az volt, hogy így egyszerűen...
9: De mi, elszaladt az élet, nem kívánta?
7: Igen, tehát 30 nem, éves koráig azért csak belebotlan.
1: Megijesztették.
9: Csúnya volt?
1: Nem volt. Semmi extra nem volt. Semmi. Egyszer csak
9: tehát egy normál férfi.
1: A fejlődésnek egy szakaszában megijesztették azzal kapcsolatban, hogy ő mire képes, vagy mire nem. És aztán pedig...
9: Ja, hogy ő maga félt attól, hogy...
1: Igen. És akkor megijesztették, és akkor utána is blokkolt ezt a részét az életének, és aztán utána pedig megoldódott.
7: Az 30 éves korodig azért van komoly gát, nem? Tehát ott azért rendezik el a anya-fiú viszony azért ott valahol sérült.
9: Szép évek mentek el, haver.
7: Mi, ha a legszebb éveid elmentek a szüzességed megtartására.
1: Bepótolta. Igen. Bepótolta. Az következő 10 év az már teljesen máshoz
7: szólt. Rájött, hogy nem kellettől annyira félni. Igen,
1: igen, igen, helyre rakta. Igen. De hogy tud ilyet csinálni, és tehát, hogy ezek az emberek nem olyan, mint a filmekben szokták lenni, tudod, hogy ilyen lehajtott bizbósapkával, tudod, az ereszt mentén közlekednek, hanem köztünk járnak, tehát ez teljesen...
7: Vannak nagy rekorderek.
9: Tényleg a Denis.
1: Lakatos. Lakatos László, nem tudom, mondd-e valamit a név.
7: 52 leszek, még soha nem cigiztem, és nem tudok úszni. Írja
9: Erika. Az egyikkel semmi baj nincs, a másik azt szerintem gáz.
7: Az nagyon kemény.
1: Ne egyszerre próbáld ki őket.
7: Figyeld. 45 év, igen, vagy lehet, hogy nagyot fogsz úszni a cigi után. Szerintem akkor már cigi és úszás. Figyeld, 45 vagyok. Sem külföldön nem voltam még soha, sem repülni nem repültem, de a legnyomibb, hogy Pesten is egyszer voltam, amikor a barátnőmék odavittek lánybucsúra. Szép napot Móni Szombathelyről, de Cuki, ő nem volt még külföldön 45 éves.
9: Ráadásul Szombathely, hát át még kimész a városból, és Ausztriában vagy.
7: Mónit hogy... megpróbálod fölhívni, hát ha beszél nekünk. Igen, tehát hogy,
9: azért, ha más
7: hogy vagy
9: Ausztria.
7: 45 évesen még nem külföldön? És most nem kell, nem szessőre gondolok, hogy Amerikába, vagy semmit, hanem hogy átlépsz Ausztriába.
9: Köpsz egyet, az már ott landol.
7: Beleszimatolsz az alpesi levegő, és visszajössz, érted? Tehát Szombathely ráadásul, hogy a fenébe nem keveredsz át?
9: Bringával ott vagy 5 perc alatt, tehát hogy még csak kocsi se kell hozzá.
7: Se külföldön nem volt, se soha nem repült, imádom. Hát ez nagyon jó. Igen, na pont ilyen SMS-ekre gondoltunk, hogy amit nagyon-nagyon régen nem kezdtél. Még a repülés oké, de azért a külföld, egy kirándulás, egy utazás, egy autós, egy bringatúra, semmi.
9: Nem tévedtetek el, érted, osztálykiránduláson? Mert akkor is Ausztriába vagy, ha eltévedsz. Egy kicsit.
1: Én nem tudom, szerintem ebben van valami mélyről jövő gyűlölet az osztrákokkal szemben.
7: Igen, itt az a komplet külföld ellen.
1: Gyertek csak ide, engem nem kaptok meg.
7: 42 éves vagyok, most kezdtem el az egyetemet, jövő hónapban fogok diplomázni.
1: Ez nagyon
7: 42
1: nagy
7: évesen kezdtem, most hagyja abba. Igen, nem nagy vágyam vált ezzel, valóra Anett küldte nekünk. 52 vagyok, nem repültem, pedig repülőgép alkatrészeket gyártok 20 éve. 52 és nem repült
9: akkor
7: még.
9: Akkor ezért, mert igen, tudja, hogy mit csináltok.
1: Igen, igen.
7: Azt a mindenségét. Egész eddig életemben azt mondtam, hogy nincs az a pénz, hogy repülőre jöjjek, a fiamnak Cipruson volt az esküvője, mennem kellett, 57 évesen repültem először, kényszerből.
1: De fiad, hogy ismert téged, nem? Tudta, hogy ezt úgyse hagyott ki. Az esküvőjét nem hagyott ki, mert ott nagyon jó kell kinézni, meg amúgy is.
7: Nincs egyedül, én sem voltam külföldön, 50 vagyok.
1: De figyelj,
7: hogy itt van valami fixáció, tehát itt valami beakadt.
1: Hát, igen,
7: hogy szorongás, hogy veszélyes, hogy nem indulok el. Tehát itt én arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami mögötte, figyeltek, valami hitrendszer.
1: Elmondom, ami... nyugodtan menjetek külföldre, hogy akkor is, ha nem beszéltek angolul, ott van az összes magyar.
7: Igen.
1: Ausztriában. Elkiabálod magad? Tururudi! Már hárman oda fognak menni, mi a bajod, basz?
7: 15 magyar oda jön azonnal, bárhova mész a környező országokban.
1: Nem kell aggódnotok. Plusz most már vannak szoftverek, ugye ilyen fordító szoftverek, és azzal szoktak kommunikálni a külföldiek Magyarországon is, tudod, csak belemondják, és odaadják.
7: Móni itt van velünk, az előbbi Viber üzenetet beolvastuk. Hello, Móni!
8: Sziasztok, jó reggel!
7: Hello. Hello. Nagyon cuki, hogy megírtad, te voltál a Szombathelyi, ugye? Aki nem voltál még külföldön.
8: Így van, én vagyok.
7: Mennyi vagy? Hány vagy? Hány vagy?
8: 45.
7: És soha nem voltál még külföldön.
8: Nem.
9: Várjál szívem!
1: De miért? Hát
9: fejtsük meg! Álljunk meg egy pillanatra! Hol laksz te?
8: A Szombathelyen.
9: A Szombathelytől Ausztria 5 kilométer. Érted? Egy eltévedt részek biciklizés. Igen. Egy rosszul bediszponált osztálykirándulás. Semmi. Mind átvezet a határon.
7: Semmi.
8: Ez így van.
7: És mehettél volna, de nem mentél, vagy nem is akartál, vagy nem volt lehetőség, vagy egyszerűen nem jött?
8: Hát kapásból már az is probléma, hogy még vezetni sem tudok.
7: Na jó, de nem volt egy külföldi út, egy osztálykirándulás, egy túra, egy baráti társaság, aki elmenne külföldre? Soha senki.
8: Semmi, abszolút.
1: De figyelj már, és akkor az azt jelenti, hogy otthon vagy Szombathelyen, és mivel töltöd az időt? Mi a hobbit például?
8: A munka.
7: Utazási irodákba jár.
8: Nem, kereskedelem, éjjel-nappal dolgozom.
7: Éjjel-nappal dolgozom. De vágysz
1: amúgy ilyesmire, hogy te mennél nyaralni? Van benned ilyen ambíció?
8: Hát, hogy a viharban, de hát így alakult.
7: Hova mennél először?
8: Hát Bora Borára.
7: Ja! Nagyon jó! Így azért megjöttem, ja! Hogy nem jutsz el külföldre.
1: Figyelj, őszinte leszek. Egy pozsonyt összedobtunk volna neked.
7: Igen, mi lenne, hogy Prágával kezdeni, egy pozsonyja.
1: Bora Bora.
7: Igen, mondjuk, ha már ugrasz, akkor már nagyot kell ugrani.
1: Igen,
7: akkor már nagyot kell ugrani.
8: És az az érdekes, hogy sosem a pénzem múlt, hanem egyszerűen úgy alakult, hogy mindig másra, tehát most férjemmel ugye házat vettünk, szóval valahogy így alakult, hogy sem a férjem, sem én.
7: Ez az, igen. Nem. De a férjed sem volt még külföldön?
8: Nem.
7: Figyelj, nem fogjátok meg egymás kezét, és szaladtok át a határon most hétvégén, hogy megírjátok, hogy ez milyen volt. És ma átmentek, és holnap írtak egy SMS-t, hogy Bari Feri, képzeljétek ezt, így átszaladtunk a férjemből külföldre. Egy Aldi, egy Lidl, egy Billás bevásárlás, semmi? Tehát hogy egészen, ez nagyon durva.
8: Semmi. Én egy kicsit németül beszélek, abszolút egyáltalán nem. A férjem meg aztán főleg nem. Ő csak magyarul beszél, és ő ettől irtózik, hogy ő neki meg kellene szólani bárkivel.
7: Aha, tehát hogy van ebben egy ilyen szorongás,
8: igen,
7: vagy egy ilyen félelem is.
8: Biztos. Jó, igen, biztos.
1: Spanyol szeretője nem lesz, azt már tudjuk.
8: Azt tudni.
7: Szombathelyről azért ki szoktál jönni?
8: Én a környező falvakban igen.
7: Bátor! Hát ez nagyon jó. Egyszer voltál Pesten?
8: Egyszer, mikor a lányok barátnőim elvittek, a saját lánybúcsomra oda vittek el, igen.
7: Fura volt, hogy alagútban jön egy ilyen kis világító szempár, amiről később kiderül, hogy a metró.
8: Figyeljetek, imádtam metrózni, nem akartam leszállni a metróra.
7: Ez nagyon kemény ez a sztori.
8: Ugye? Nagyon kemény vagyok.
9: Jó, figyelj
7: ez csak. Nagyon. A külföld is, igen, hogy Pesten egyszer voltál 45 évesen, ez is kemény.
9: Kinéztem neked egy túrát a hétvégére.
8: Aha,
9: Szombathelyről, Rohonc városa, egy gyönyörű kis osztrák kisváros, 21 kilométer.
7: Az vállalható.
9: Annyi vasárnap zárva van minden náluk, tehát nem lesz az a veszély, érted, hogy valaki megkérdez téged osztrákiai úl, hogy tudod-e, hogy. Átmentek, kiszálltok a főtéren, körbe mentek a templom körül és vissza. Egy óra alatt megvagy, és megtörtént a csoda. Külföldön volt.
7: Igen.
8: Na várjál, Feri, akkor erre mondok egy jobbat, mert a Rohonc teljesen tiszta. 10 éve lakunk Szombathelyen, előtte Kőszegen laktunk. Tehát az onnan kb. 5 kilométer vagy 6.
7: Az nagyon kemény.
1: De azért nem bánynak oda, mert érzik már az ottani levegőt. Á, szél elhozza.
7: Igen, ha szél elhozza. A rothadó nyugatra nem kell menni, főn is megmondta. Innen csak rosszabb helyre lehet menni, úgyhogy betartod, amit mond. Igen.
1: 21 kilométer? Igen. Az mi, az délelőttel a társítás, a Magyar Péter módra mész, és akkor meg is vagy.
7: Igen. Na jól van, figyelj, ez nagyon jó. Hát pont ilyen embereket keresünk, amit nagyon későn vagy soha nem kezdted, és hány éves vagy. Köszi, hogy csörögtél, vagy köszi, hogy írtál.
8: Sose adom
7: föl. Irány Bora-Bora, egyszer meg lesz.
8: Sziasztok,
7: hello. Ez komoly. És a férje se?
9: Se.
7: Soha. Senki. Van, aki 50 évesen jár először külföldön. Van, aki 60 éves korában repül először. Van, aki 56 éves, azt írja, életemben nem ittam kávét, büfét vezetek, 50-60 darabot adok el belőle, 56 vagyok, még soha nem kóstolta. És még soha nem ivott ebben a formában. Egy kortyot se.
1: Óriási.
7: Van, aki az alkohollal van így, hogy 60 éves, és soha egyetlen egy korty alkoholt nem ivott. Mert a szülők és a nagyszülők miatt, akik alkoholizmusban haltak meg. 53 vagyok, nem tudok úszni. Külföldön sem voltam, soha nem repültem, de nem halok meg, ha még nem próbálhatom ki. Szabolcsi vagyok, sok ember van így, a Balcsit sem látták. Móni küldte nekünk. 65 évesen vittem el anyukámat Komárnóba, azóta beindult, 78 éves, nem bírunk vele.
9: Hadd menjen.
7: 46 évesen láttam először a Balatont, most 48 vagyok. 46 éves vagyok, nem repültem, nincs oksim, úszni se tudok. Judit küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Anyukám 61 éves, idén volt először külföldön, hatalmas lépés volt ez a drágámnak, nagy komplexusokat kellett leküzdeni, hogy ezt megtegye. 61 éves. Na ezt mondom, hogy mögötte mindig van valami szerintem. Valamilyen szorongás, vagy félelem, vagy hitrendszer, hogy te ott bajba kerülsz, elveszed az orientációt, nem találsz haza, elrabolnak, nem beszéled a nyelvet, nem? Tehát emögött mindig egy ilyen bizonytalansági tényező van.
1: De biztos nektek is van, amit nem csináltatok.
7: Ami nem utazás, vagy nem egy álom, hanem még úgy rajta van a bakancslistám.
1: Aha, tudod, hogy úgy vártál mindig vele egy kicsit, hogy, aha, hogy így majd... Már akkor mit tudom én, okosabb, bölcsebb, gazdagabb leszek hozzá, vagy...
7: Nekem csak úti céljaim vannak, az a baj. Tehát, hogy...
1: Mária Pócs.
7: Mária Pócs, Szolnok, Jászberény. Igen, háromszög. Igen, Bermuda háromszög, igen.
1: De igen, tehát ugye Erdélyben nem mehetsz, ezt tudjuk. minden.
7: Á, ott van, most Sepeti megy oda.
9: De hogy valami skillt megszerezni, valamit megtanulni, olyanod nincs például?
7: Már csak a motoros jogsim van.
9: Azt engedd, nem neked való, mehet.
1: Szerintem sem neked való.
7: Nem. Miért?
9: Mit tudom én?
1: Mert a figyelemzavarod nem passzol a motorozáshoz.
7: Szerintem legyen
9: egy... Szarvasok, de
7: szélvédő.
9: Ja.
7: Nem, most elhatároztam, hogy újra.
1: Ez miért a gomba, ez a T-betű, ne vágyam.
7: Újra neki megyek, majd sem. Akarok egy kicsit így Balaton rötyögni.
1: Röcsögni, és a
9: rötyögni is a motorcsögó. Hát ez odaadom a kis Veszpát, azt mehet.
7: Dínya, honom alatt, másik húzom a gázkart, átgurulok haverhoz.
9: Ezzel húzom.
1: Én ezt szívzom, látlak téged.
7: Jobban húzom a gázkart. Bal kézbe ott a Dínya, az gurulok át. Gurulok át földvár a haverhoz.
1: Figyelj, Babettából nincs modern amúgy.
7: Dehogy nem, Babette, sima 50-es mocit veszek, azzal jó vagyok.
9: Mehetsz, ahhoz nem kell jogség.
1: Annyira látlak magam, hogy ott egy DJ-t hiszem meg, mert egy Babettán. hogy így csapatod így a Balatonparton.
7: Babettával? Mm-hmm. Ezt látod az ott,
1: hogy Babettát? Én a Babettát nagyon szeretem, a Babettát nagyon jó.
9: Tudod tekerni, ha kifogy a benya, az nálad tökéletes. Előfordul.
7: De mi, neked még van valami tevékenység? Tanulás, skill, bármi, amit úgy felszippantanál? Vagy van még valami, ami nem utazással kapcsolatos? A bakancs listán, mert elmenni, megnézni, megutazni, mert nekem nagyon sok van. De máshogy nincsen igazából. De ez nem jó, ha ezek elfogynak.
9: Igen, gondolkodom erősen. Most valamelyik nap elővettem újra a gitárt, hogy tök jó lenne gitártanárhoz menni megint.
7: Aha.
9: Hogy én azt ugye sokáig csináltam. Azt például úgy megfogalmazódott.
1: Én látlak magam előtt egy ilyen Dehúz a Johnny-ba.
9: Nem, ízé, hadd legyek már Bródi János személyigazolvány.
7: Mi, neked tele van a listád? Neked tele van?
1: Képzeljétek el, hogy megfogam benne a gondot, mert elég régóta, és most már egyre jobban csikol ez a dolog, hogy lehet, hogy el kéne mennem megint iskolába. Tehát, hogy egy új képzést csinálni. Valami jó, ilyen módszer specifikusat, vagy valami. Gondolkodtam a PHD-n, csak nem vagyok alkatilag annyira PHD-s típus, tehát, hogy így...
7: Inkább az egy betegség.
1: Igen, mert nagyon sokat kell kutatni, az itt tök más, de valami, igen, valami...
9: Ja, Béka most beiratkozott, például van ez a Canva nevezetű cucc, ami a mesterséges intelligenciával...
1: Én igazi dologra gondoltam, hogy egyetemen tanítanak. Tehát nem ilyen csípőtáncot, te... aminek ez hangzik.
9: Nem, hanem hogy ez egy ilyen grafikai cucc. A mesterséges intelligenciával működik az egész, rohadt jó. És minden héten háromszor ott ül 2 órát az internet előtt, a másik oldalán a tanárnéni, és tanítja őket. És figyelj, annyira élvezi a csaj, hogy valami új dolog rá.
7: Hogy használja az agyát.
9: Igen, meg használja hogy képezi, az agyát, igen, és ráadásul igen. Mai a sztori. Tehát, hogy egy olyat fog megtanulni, ami elméletileg a közeljövőnket befolyásolja a mesterséges
1: mennyi intelligenciát. Mennyi pucért fog csinálni? Ilyen pucérképeket fog festeni felül.
9: De csak rólam.
1: Igen, mindenki. De ez nagyon jó. Szerintem tanulni nagyon jó. Ez rajta van nekem is a listámon. Meg vannak még ilyen elképzeléseim különben magammal kapcsolatban, de nekem van egy csomó ilyen szakmai dolog, amit még szeretnék csinálni.
10: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Szemtanúkat keres a rendőrség, fókuszban az égi jelenségek, itatni és etetni is kell a vadállományt. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség. Egy kifeszített zsinór miatt sérült meg egy kerékpáros Kecskemét főterén. Az eset július 25-én a kora délutáni órákban történt. Egy ismeretlen személy a Szabadság téren két fa közé, körülbelül 160 cm magasságban vékony kötelet vagy zsinort feszített ki, amibe egy kerékpárral közlekedő 60 év körüli nő belehajtott és elesett. A kecskeméti rendőrkapitányság büntető eljárást indított az ügyben. Azt kérik, hogy aki látta az esetet, vagy bármilyen információval rendelkezik az elkövetővel kapcsolatban, az jelezze a rendőrség felé, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó számon. Hulló csillagok és napfogyatkozás éjszakája a Benkó Zoltán Parkban. Augusztus 12-én távcsöves bemutatókkal, napfogyatkozás megfigyeléssel és a perszeidák meteorral megfigyelésével várják az érdeklődőket Kecskeméten. A program a nap és a részleges napfogyatkozás távcsöves megfigyelésével indul. Az est folyamán tartanak előadást a fogyatkozásról, a résztvevők lézeres csillagkép ismertetők mellett meséket is hallhatnak a csillagképekről, majd zárásként közösen szabad szemmel követhetik a Perszeida meteorraj hulló csillagait. Részletek a Kecskeméti Planetárium közösségi oldalán. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vízes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadász a rádióknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
1: Két napja próbáljuk kitalálni, hogy Gyulinak mi volt az a program, ahol elcsalta tegnap szakadó esőben a Zsült és az Annát, és azt ígértük, hogy aki ezt elküldi nekünk jól, az kap egy ajándékcsomagot, de hogy nem sikerült ezt igazából senkinek eltalálni, hogy ti hova mentek.
2: Nem érkezett helyes megfejtés. És ma reggel odaléptem a Vikihez, és mondtam neki, hogy ne haragudj, Viki, én sosem tudom, hogy kinek mikor van a születésnapja, de hát neki is most volt, és mondta, jaj, nem kell kitalálnod.
1: Felkeltő jellege jelezte, hogy nem biztos, hogy ő akarná ezt a kis külön meglepetést. Viki jelezte ezt.
3: Hogy rettegnek, ha Juli rájön, hogy valakinek szülinapja van, mindenki menekül.
1: Lassan mi jövünk, Feri, most már minket is elvisz valahova.
4: Én pont nem érek rá.
1: Tudod, hogy én megyek. Én megyek.
2: Kitalálok neked valami olyat, hogy azt fogod mondani, hogy Juli, miért nem hívták korábban?
1: Oké. Kérem, jegyezzék fel a hajónaplóba, jó? Jelzem. Igen? Megint jelzem. Mindig jelzem. Én mindig mindent jelzek, gyerekek, igen? Mert tudom előre, hogy baj lesz, de mindegy. Tehát akkor július 18, írd be. Légy szíves, jegyezd fel, jó?
2: Akkor jeleztem. Éppen aznap nem jelzett Budapesten? Keressél majd
1: abban a hónapban épp... Na jó, ne. Nem hiszem el, ez nagyon szívális. Oldalra néztem, és a Zsül kirakta a fotót, ahol voltak, és az, igen,
3: sexy.
1: Hát nem, én ehhez már, ma ehhez túl kiégett vagyok. Én ma ehhez túl fáradt vagyok, nekem ehhez nagyon hosszú volt az estém, hogy ezeket realizálj. A Zsül arcát, csak a Zsül arcát tett vissza a fotót, azt az arcot nézd meg a Zsüllel.
4: Úgy tűnik, nem vagy boldog Gyula.
1: Mit csinál? Na, mit csináltatok?
2: Hát a dolog az úgy indult, hívtam egy taxit.
1: Innen tegnap.
2: Igen. A Zsül mondta, hogy hát neki vissza kell jönnie, mert hogy fel kell tölteni az anyagokat.
1: De akkor... semmilyen kis lelkiismeretes néz meg 15 év után.
2: Ő a munkahőse. Amikor elmondtam, hogy mit csinálunk, akkor úgy láttam az arcán, és nem van meg, ezért kell vissza. Maradtam volna inkább ott.
4: Hát annyira jó sikerült a kis programotok, hogy többen írják, hogy nincs rendesen fönt az anyag.
2: Nem, mert titkolóztunk. Direkt titokban tartottuk. Szóval taxival megálltunk direkt a Bajcsy-Zsilinszky-Andrássy út sarkán, hogy még véletlenül se tudják, hogy hova viszem őket.
1: Nem hiszitek el, hogy mit látok. Nem, ez annyira szürreális, hogy figyelj, amit az előbb mondtam a születésnapról kapcsolatban, engedd el.
3: Nem.
1: Engedd el, nem.
3: A hajónaplóba.
2: Annyi szuper kis programból maradsz ki, mert ilyen kis elutasító vagy, pedig hogyha eljönnél...
1: Elutasító?
2: Igen.
1: Hát mi nem hívtál el, várjál! Mi nem hívtál el?
2: De nem, akárhányszor ránézel ezekre a dolgokra, mindig azt mondod, jaj, nem,
1: ahogy látlak titeket, hogy én próbáltam kitalálni titeket, hogy múzeum, hogy jó, film, hogy
3: senki
1: van
3: az. Nem
1: és én látom
3: meg,
1: a képeket,
3: senki,
1: hogy mit csináltok, a büdös életben nem írja meg senki, én láttam, hogy mit csináltok, és ez így teljesen szürreális. Egyébként azt kell mondjam, hogy nagyon jól is. Tehát, hogy teljesen tipik jól is. Nagyon jó. Én bírom, hogy ilyen vagy. Egyre jobb.
2: Oké, okay, tehát Anna élvezte.
3: Én Anna élvezte. Figyelj, ennyit elárulok, nem mondom meg, hogy mi majd, hát majd így rátérünk.
1: Igen, valami ittas vagy, ne ígér. Leírtam Anna szörp útjára, hogy nem volt, egy kortyacsírtam, kávézó. Na, szóval hogy mit látunk a képen, hova mentek? Azt látjuk, hogy Zsül teljes feladással, Anna nagyon nagy mosoly az arcán, ül, egy szőnyegen ülnek. És hátukat neki döntik egy ilyen üvegkorlátnak, olyan, mint egy kávézóban lennének, vagy nem tudom, ez pontosan mi, de hogy egy ilyen szép, beltöltött, ilyen boltíves teremben vannak az emeleten, és szerintem ez vagy csüngőhasú, vagy ilyen vietnámi, vagy törpe, vagy valamilyen malacok vannak a lábaitok között.
3: Így van.
1: 35 darab rózsaszín, fekete, barna malac, ti betakar a pokrót. Betakar a pokrót, szerintem is, hogy ne fosoljon a szem.
3: Azért... Nem, szobatiszták, ja, teljesen.
1: Ja, szerintem, hogy ne fosol a lábam. És 66 darab malac között ül a Zsül a teljes feladással. Júliusban 43 darab malac. Igen, ez egy jó fotó, igen. Zsül, mi az Istent keresek itt? Már megint mibe vagyok? Már megint mi történik velem? Anna nagyon simogatja, de a legboldogabb középen Júli. Tehát minden programon ő a legboldogabb.
4: Ő egy kicsit magának csinálja
1: ezt. Igen, ő ezt kicsit magának. Egy ilyen kollektív malac simogatásban vagytok. A büdös életben nem találtuk valaki.
3: Igen, ez valami csúcs volt. Kiszálltunk a taxiból, és akkor elkezdtük tippelgetni ott a Bajcsy-Zsilinszky-Andrássy sarkán, hogy hát mi lehet ebből. És akkor mondtuk, hogy hát Júli, hát egy lakás. Igen. Hát te nyerted meg az Eurojackpotot, hiszen szembe egy ingatlanos van, igen, és hogy hát oda viszel minket.
1: Ide valaki terrorháza.
4: Júli,
1: köszi, szakadó esőbe, de jó hangulat. Szóval kiszálltatok, de még semmi, még nem sütettétek.
3: Nem, elindultunk, átmentünk a zebrán, mentünk, befordultunk a Bajcsy-Zsilinszky úton, már nagy volt az izgalom, hát mondom, hova a fenébe megyünk, hát itt semmi nincs, hát mondom, van egy édességbolt a sarkon, még nem, hogy befordultunk a kis anker közbe.
2: Nem, Befordulunk, igen, és akkor egy kávézóba beléptünk.
1: Ez egy kávézó.
3: De hát ott már rögtön lebukott előtte, mert ugye kint van ugye a kis malacka, tábla.
4: Ja, és már tudtátok,
3: és azonnal vágtam, hogy miről van szó, mondom, nem igaz, Juli, nem igaz. És akkor bementünk, és akkor először egy nagyon jó kávé, ilyen nyugalom, kávéillat, és akkor egy idő után hallod, hogy...
4: Emlére, én is ott voltam is.
1: Annyi, az egyik éppen nyársadunk a segébe, mert jött egy török csapat, akik barbecue-t kértek, és nem tudok más csinálni, meg barbecue-szer, a kis röfit fölrakták nyársa pörögni közben.
3: Fönt a galérián vannak ők, és ők alukálnak, mert hogy időpontot kell foglalni, ők nem mehet föl, oda egy komoly protokoll van, hogy hogy jutsz föl, mert a tisztaságot, ugye a baktériumokat, hogy ők ne legyenek betegek, meg ne hurcoljon senki semmit, először le kell venned a cipődet, le kell fertőtleníteni a kezedet.
1: Kézes emberek lefújnak, tudod.
4: Ja, ezért van rajtad a pokróc is. Hogy
3: az,
4: nem
3: azért, hogy, nem azért, az azért, hogy be tudjon a lábad közé menni, aludni.
1: Bekuckózni. Van egy kávézó, ami abból csinál profit, hogy malacokat vett magához, ő, és oda tudsz menni, és tudod simogatni ezeket a malacokat.
2: Igen. Kis malacokat, igen.
1: Hát komolyan mondom, megérett a világ a pusztulással.
2: Fél órás
4: tartottuk őket.
2: Turnusok vannak, és egymást váltják a turnusok, telen kávézgatsz, majd egyszer csak megérkezik egy hölgy, és azt mondja, hogy na, akkor törn, ahogy te ma, egyszer voltál egy ilyen, mindegy, és lejön, és azt mondja, hogy akkor tessék levenni a cipőt, tessék levenni a kabátot, ékszereket, meg
4: it's
2: minden.
4: Time. Várj, a Zsülnek szóltál, loptak, hogy vegyél tiszta, vagy mi az tiszta zokni.
3: Valamelyik gagyizott.
1: Kastázgatnak ezek a malacok.
2: Szeretik lerágcsálni a csillogó dolgokat, úgyhogy mondták, hogyha valami kilóg, vagy bármi ilyesmi, akkor azt
3: karkötő,
2: dugjuk el,
1: hogy azt így lerágja a malac.
2: Mert rámegy a malac. És akkor fertőtlenítették a kis kezünket, és elindultunk fölfelé a galérián, és ezt csak azt hallott, hogy mint egy ilyen gyerekcsoport, hogy elindulnak a kis malacok, és így szaladnak így az agyban.
1: Miért van hány ingeremetől a programtól? Nem tudom. Kutatom magamban az érzést, mit kellene valami szolidaritás, valami kedvességet érezzem, de inkább csak egy ilyen fura öklendezés van rajtam.
2: A cukiságfaktor, nem tudsz velem
1: igen, malacokat dögönyöztök egy kávézóba.
2: Mert még sosem halálosan sosem dögönyöztél malacokat kávézóba.
1: Belem van a baj. Én vagyok egy ilyen lelketlen,
2: szemét kérges a lelked.
1: Kérges a lelkem.
2: Gyere el egyszer malacot simogatni.
3: Nagyon cukik. Figyelj, ott röfögnek, a plédre odamászkálnak, nagyon kell őket vakargatni, és akkor becsukja a kis szemét, és elalszik. És ez tényleg olyan szinten cuki, hogy megőrülsz. Nagyon aranyos.
2: És fent van mennyi? 15?
3: 12, azt hiszem.
1: Ez van, amikor a városi vidéki akar menni.
4: Igen, hogy a malacokat tartasz az emeletem.
1: És milyen malac típusa? Tehát milyen malac?
3: Hát ezek ilyen törpe malackák.
1: Sima
3: törpe. Sima törpe malackák. Nagyon-nagyon.
1: Nagyon cukik, mint üzleti profil vagyok ettől rosszul, hogy bent tartják őket azért, hogy hárommal több kapucsinót adjanak el. De nem az, te nem átkínzás, jól vannak, szeretik, tehát nem is erre a vonalra, akkor jó, biztos átkínzás, nem, nehogy az, de hogy ilyen, nekem kicsit ilyen, nem tudom, ilyen bizarr.
3: Figyelj, hogyha ők itt befejezték a szolgálatot, mert ugye nem lesz belőlük szalonna, meg kolbász, hanem elmennek egy, mondta a hölgy, valamilyen ilyen kis állatsimogatóba, ahol egy malac otthonba, ahol élik tovább, békésen röfögve a kis életüket.
4: Malac otthon.
1: Gyula, őszintén, de most tényleg néz rám.
3: Jó, most a Zsűr jön.
1: Nézd rám, és vedd számításba az elmúlt 15 évünket, és legyél nagyon őszinte. Gyula, mondj erre valamit, te ezt élvezted?
5: Nekem Feri jutott eszembe.
4: Köszönöm. Nem akartam radikális lenni ebben a megszólalásban,
5: nem,
4: de,
5: én csak ennyit
4: de muszáj lesz.
1: Én behalok ezektől az állatos kávézóktól. Tehát, hogy valahogy nem tudom, de, és még csak nem is a kizsákmányolás, nem is állatkínzás. Ezek a malacok jól vannak, szeretik őket, dögönyözik őket. Semmi bajuk. Mégis gusztustalannak tartom őket. De hogy ilyen, de nem tudom megmondani, hogy miért. Hogy emberek azért, hogy valamilyen profitot termeljenek, kitalálják, hogy malacot tartunk, behívjuk oda. Annyira vicces az egész. Hogy közben tök cuki, tök és valószínűleg lenne három malac itt a stúdióban agyon dögönyözni őket, mert marha cukik.
2: Nagyon édesek.
1: Marha cukik, tök édes állatok, de valahogy annyira ilyen, nem is tudom milyen ez a program. Már nem a te programod, hanem az, hogy...
2: Azok általában.
1: Nem, tökre értem, meg tényleg tök helyesek. Tehát nem így van, csak nem tudom. Valahogy az emberen csodálkozom.
4: malacoknak egyébként?
1: Itt szerintem igen.
4: Óránként jön valaki, és...
2: Figyelj, nem úgy tűnt, mintha nagyon szenvednének.
1: Tehát nem, elmész, biztos, hogy a dolguk van.
2: Megkapod ezt a kis pokrócot, leülsz a kis sarkokban, elmondják, hogy mik a játékszabályok, órához nem nyúlsz, szájához nem nyúlsz, nem emelgeted, oda jön hozzád egyébként, tehát nem kell őket hívni, hanem jönnek, letakarod a lábadat, és ezek jönnek, és így bevackolják magukat hármassával, összebújnak a lábadon,
3: hogy
2: benyomják a nóziukat a hónod alá, és akkor így halkan csámcsognak, röfögnek, és te közben
1: nem egyfajta szeretet őket. Hiány, vagy nem egy ilyen valami...
2: De mi mindannyian szeretet hiány.
1: De csak kérdezem,
2: hogy... Mindenki, aki malacot megy simogatni, a szeretet hiány.
4: Miért kell simogatni? Miért nem simogatok kutyát, macskát? Az olyan simogatni való, de a malacot nem simogatjuk.
3: De ez törpe malac egyébként, de simogatjuk.
1: Mondd meg őszintén, mekkora nyársad dugnál a senkiben?
4: De úgy, hogy négyet egymás után itt sorba állítani.
1: Borral vagy üvel kell meglocsolni őket.
4: Locsolgatjuk így. Így mutatom, hogy hogy tekerném.
1: Mennyi simogatja a malacot? Nézd a tekerő mozdulatot.
2: Te mindig csak 80-100 kilós állapotában látod ezeket az állatokat. Meg általában már kibelezve. De ők 6-8 kilósak.
3: Nem eszünk meg mindent.
1: Igen. Balázsra most derül ki, hogy látes muszlim. Ez van, gyerekek, hogy látes muszlim vagyok, ez a helyzet. Jó, úgyhogy nem tudom, de egyébként marhacukik, tényleg marhacukik. Valahogy nagyon-nagyon-nagyon. Meg kedves állatok, tehát ilyen végtelenül barátságosak. Aki

0: hatszor olvastál
1: Raskolnikov kalandjait, hogy szerette, érted? Nem már.
0: Le tud ülni, képzeld el, azt mondja neki a... hát nem a gazdája, hanem akik ott dolgoznak, hogy ül és leül a kismalac.
1: Hát most lesz igazán, gyomorforgató ez a dolog.
0: Ilyet is tud csinálni, és kapnak ilyen kis répadarabkákat, ilyen kis jutifalatokat, és akkor azokat így osztogatják, de amikor már így elmúlt az izgalom, akkor ezek így szépen így megtelepednek mindenkinek az ölében, hárman, négyen összebújnak, és akkor úgy elszundítsák.
2: Érted, meg kis testük melegét, és hát emlékszem, amikor bemúlt a stúdióba, Szilvi behozta a malacot, a törpe malacot, aki jósolt nekünk, ugye.
3: Nagyon cuki volt.
2: Mennyire aranyos volt a Szilvi.
1: Van egy kiskutyás jóga is van. Érted? Kiskutyás jóga. Teljesen meghűltek az emberek.
0: Oda megyek legközelebb.
3: Milyen jóga?
1: Juli! Kiskutyás jóga. Messzarok, mindenki megőrült. Tényleg megértünk a pusztulásra.
0: Itt van a Váci utcában.
1: De miért kell a kiskutyát bevinni jóga órára?
0: Kiskutyás jóga az azért borzasztóan cuki, mert fekszel a földön, és egyszer csak azt veszed észre, hogy kiskutya rátelepszik ide a nyakadra, oda bújik hozzád, és elszundít.
1: Megint velem van a baj? Nem. Feri, létsz, te vagy az utolsó támogató. Kiskutyás jóga.
0: A kiskutyás jóga azért is egyébként nagyon klassz, mert általában menhelyekkel dolgoznak együtt, elhozzák a kölyköket, és egy csomóan úgy mennek haza, hogy na, akkor én őt hazaviszem. És határozottan növekszik az örökbefogadói kedv, tehát egy csomó kutyát oda tudnak adni gazdának. De a kiskutyás jogának is van létjogosultsága, szerintem.
3: Állunk egy valaha volt csodálatos földterületen, ahol még minden rendben van, de ez a földterület egyre kisebb. Mi a peremén állunk, haver, és le fogunk zuhanni.
1: Nem tudom, hogy az én inger küszöböm van máshol, vagy tök már, vagy a büdös érbe ki nem találtam volna. De hogy...
2: Nyilván egy városi embernek ez ugye egyfajta nyugalmat hoz, kávéillatot hoz, malackát hoz, a kis testmelegét. Nyilván egy vidéki embernek ez röhögni való. Én meg röhagyom, akkor a beteg, illetve a labubukon meg egyebeken.
3: És rántott húsos szendvics volt egyébként.
1: Nem volt. Vínes ricsel valami. Zsűr, azt írják is igaz, pislogj, ha menekültél volna. Pislogj, ha menekültél volna. Legalább adj valami jelet, te, benned bízom, pislogj, ha menekültél volna erről a programról. Jó, figyelj, Juli, én mondtam ezt a júliusi születésnapot, engedd el!
2: Fölírtam a hajónapra.
3: Engedd el! Mi már évek óta nem tartjuk.
0: Úgyhogy meg lesz, Pali.
1: Közben Zsül megnyitotta a kecske jogát. Karámban, vagy egy ilyen fakarámban jogáznak emberek joga matraccal, és ott vannak körülöttük a kecskék. Néha rámászik, néha leeszi a bogyót a hátáról, teljesen értelmetlen. Teljesen indokolatlan.
3: Mi ebbe a jó? De tényleg.
1: Semmi, indokolatlan.
3: Tehát áll egy kecske a hátadon, és eszik a hátadról, mert rászorták a tápot.
0: Ráadásul a legkevésbé sem a jogáról szól innentől kezdve a történet. Tehát nem tud felvenni azokat a pózokat, meg kitartani, amit kell, mert jön egy kecske vagy egy kiskutya, és oda söndörödik hozzád, nyilván azonnal elkezded vakargatni.
3: Persze, de ők nem, látod, ők nem vakargatják, ott ők komolyan jogáznak. És
0: a legjobb része, menjetek el önkéntes munkára állatmenhelyekhez, és akkor mindenki nyer. Úgyhogy...
1: Az teljesen
3: ezek, mert én ezt kizsákmányolásnak érzem egy kicsit, és a bocsi a malacos kávézótól, de azt is annak érzem. Mm. Érted? Tehát, hogy az nem segít igazából az állaton. Tehát nem, tudom, hogy azt láttátok, hogy jaj, de cukik meg milyen jól érzik magukat, de az egy ilyen állat életében, hogy ott 30 percenként jön, te levonultok, jön az újabb zoknis csapat, leül, pokróc, ízén megint oda megy.
0: Te beszélsz, te meg láncsra húznád őket, és megennéd. Te,
3: mert ez
0: te
3: a dolga.
0: Beszélsz.
3: Mert úgy hívják, hogy haszonállat.
0: Milyen álszent dolog ez. Nem, egyáltalán nem. A malacokat, miközben te felfolnád élve.
3: Nem, tartod a malacot, felneveled, és utána annak megfelelően elkészítve elfogyasztod. Mert ez a haszonállatnak ez a dolga. A kutyát nem esszük meg, de valahol azt is megeszik, mert úgy szocializálódtak. Nekem olyan furi ez az egész.
1: Svájcban alpaka joga. Tehát alpaka joga, érted?
3: Aki még le is köp.
1: Hogy megőrültünk. Tehát, hogy itt a világ vége, teljesen egyértelműen. Svájcban írják, hogy alpaka joga van, bemész, és hogy ott jönnek-mennek közötted, te ott jogázol, és érzed a kisugárzásukat, a frekvenciájukat, nyugtatnak, és közben ott vannak. Nem nagyon tudsz velük gyömeszölni, mert azért azok nagyobb állatok az alpakák, ugyanaz nem egy kicsi állat. De hogy elterjedt dolog. Alpaka joga.
0: Sőt, hát
1: nem hiszem.
0: Szájzavar is kap, nem? Hogyha belenyúlsz a szájába, mint a teve.
1: Igen. A törpemálac nem haszonállat, Ferenc. Már javítanak is azonnal. De azért egy citromot a szájába azért.
3: Jobban nézünk ki.
1: Jó, mégis csak jobban nézünk ki. Igen. Van olyan, hogy kakaó joga, kakaót fogyasztanak közben. Oké, de a kakaó szertartásoknak van egy ilyen menete, azt csinálják ilyen szertartásoknál, igen, és akkor hát nem azt mondom, nagyon szédelikus utazás van, de hogy a

0: kót azt használják ilyen különböző szertartásokra. Igen. Jule, mit kiraktál az Instára képeket, olyan jó az egyiken a nézéset, hogy gyászolnék veled, Gabi. Küldte nekünk.
1: Valakinek látod még a malackodásról is egy másik malackodás jut eszébe.
2: Egészen másban vagytok.
0: Igen, van olyan kávézó, ahol Budapesten több különböző állatot visztek az asztalaitokhoz, teráriumban vannak körülötted.
1: Igen, nem zárták be őket?
0: De valami balhéjuk nekik volt, ott, ugye volt ilyen most... hüllős kávézó volt, valami történt velük.
1: Igen, most a malacokat is, vagy a malacos kávézót is rángatják egyébként, ahol voltatok.
2: Rángatták?
1: Tehát már most megoldódott minden?
2: Én szerintem igen.
1: Jó.
2: Azért ezeket viszonylag gyorsan kinyírják.
1: És a képen már
2: nem...
1: kín van pirossal áthúzva? Nem mehetek be?
2: Igen, van itt felirattal.
1: Igen, Feri nem.
0: Nem olyan, mintha tulajdonképpen az ember önmaga a paródiájával válna, egyre jobban bolondulna meg? Tehát, hogy az alpaka jóga, a kecske jóga nem azt mutatja, hogy kezd az emberiség tényleg megőrül? Kezdünk egy kicsit bebolondulni ebbe az egész őrületbe, ami körülöttünk van, és hogy egy ilyen teljesen rossz az irány.
2: De mikor szabadult ez el?
0: Na, ez egy jó kérdés, hogy mikor kezdett el az ember ilyen szinten megbolondulni?
1: Nagyon ráérni.
0: Szerintem az emberiség egyik legnagyobb törése az maga a városba költözés, és megszakadása a kapcsolata a természettel. Tehát az ember, ha megnézed, mondjuk nem tudom mi az evolúció és milyen hosszú, de sok százer éven keresztül egy természet közeli nép volt. Az utolsó 100 évét éli városban, tehát az evolúciós folyamatának az 1%-át élte városban. És ez egy olyan törés volt, hogy beraktuk magunkat faházakból, kőházakba, betonba, városi környezetbe, nem városi lény az ember szerintem, hanem egy természeti nép, hogy együtt mozogsz a holddal, a csillagokkal, a folyóval, az ősszel, az évszakokkal, a veteményessel, mindennel. És az, hogy városba kényszerítünk magunkat, szerintem ez a lehető legnagyobb törés. A neurózisunkban, az agyunkban, a fejünkben, a különböző pszichés állapotainkban, mindenben. Egyszerűen nem, az evolúció nem ezt mondja. Nem itt kell lakni. Nem azt mondom, hogy barlangban a természetben, de hogy megszakadt ez a kapcsolódás. És ennek a kapcsolódásnak a hiánya, ez valójában, hogy alpaka jóga van. Hiányzik valami, amit nem tudsz megmagyarázni, és kitalálsz ilyen baromságokat, de valószínűleg az önmagadhoz való kapcsolódás, vagy a természethez való kapcsolódás, vagy az a kapcsolódás, amit éltél 100 000 éven keresztül, hogy együtt mozogtál magával a természettel, ez megszűnt. Az utóbbi 100 évünk a legnagyobb kudarc szerintem, vagy az egyik legnagyobb.
2: Szerintem meg egyszerűen azóta vagyunk ennyire elborultak, amióta megvan a közösségi média. És annyira jó dolgokba futok bele egyébként, tehát ti mindig röhögtök rajtam, hogy jó, mert megint valami agyamentség.
0: Nem szórakoztat valahol. Egyébként tényleg szórakoztató. Szerintem ez nem FOMO ambiente vagy. Erről beszéltünk, szerintem ez nem. Szerintem most kapsz valami olyat vissza, hogy elkezdtél újra magadnak fontos lenni, csatlakozni magadhoz, és megnézni, hogy hova akarok elmenni, mit akarok megélni, milyen, mert hogy a te életed újra egy kicsit elkezdett önmagadról szólni. Szerintem ez egy tök jó folyamat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
9: Mert

0: nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
2: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
3: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
4: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
5: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Idén is segítik a rászorulók iskola kezdését Kecskeméten. Kutyaitatókat alakítottak ki a piacon, tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Idén is segítik a rászorulók iskola kezdését Kecskeméten. Az elmúlt időszakban évente csak nem 550 gyermek részesült az önkormányzati támogatásban. Idén eddig 200 gyermek számára állapítottak meg támogatást, a kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség. Az önkormányzat közölte, a gyermekenként járó 13 ezer forint nem csak iskolás, hanem óvodás gyermekek után is igényelhető. Kiemelik, hogy a városi támogatás azok számára érhető el, akik megfelelnek a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek. A részletek és a támogatási kérelem is elérhető a város honlapján. De bővebb információ a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai osztályán is kérhető. Gondolnak a négylábú kedvencekre Kecskeméten. A Budai utcai piac csarnok külső pontjain friss vízzel feltöltött kutyaivókat helyeztek ki. Olvasható a Kecskeméti piac közösségi oldalán. A frissítő pontok a szabadtér felőli első utcafronti kijáratnál, valamint a porta melletti oldal kijáratnál érhetők el. Az itatókban folyamatosan cserélik a vizet, és a piacra érkező kutyusok mellett az arra sétáló négylábúak is használhatják őket. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NIBIH élelmiszeripart és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
3: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idei terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfé és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
2: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna, Júli, Sülike!
0: A szavazó kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
0: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: 100 éves korában meghalt Székely Tamás, aki a MÁV-nak a szignálját írta. Gyászol az egész ország. Ez legalább akkora volt, mint egy malév szignál.
6: A MÁV kiírt, képzeljétek el egy pályázatot, hogy valaki írjon egy izét, hogy ne az legyen, hogy a hangos bemondóval azt szól, hogy figyelem, figyelem a kentes vágányon, hanem legyen valami ilyen szignál, és egyébként Székely Tamás ott dolgozott a MÁV-nál, de ő nem zenész volt, hanem egy műszaki ember.
5: Ne csináld.
6: És ráadásul megalkotta magát a gépet is, ami atom pontosan tudja ezt mindig lejátszani. Ezt a dallamsát.
5: Kitalált erre egy zene lejátszó gépet, igen. Valamit?
6: Így van, nem volt benne semmi mozgó alkatrész, ez ugye nagy dolog volt akkoriban, hogy valami tud zenélni így, és teljesen elektronikus a berendezés, és azóta is ez szolgál. Szerintem nem is csináltak belőle újat.
5: Mikor írta ezt pontosan?
6: 73.
5: 73
6: óta ezt hallott, hogy...
5: Azért, hogy a másnak két szignálja van, a másodikat is ő írt, az nem tudom, mi a második. Vagy nem
7: van
5: tudom,
7: a másik, azt először majdnem azt kezdtem a dúdani, csak most nem.
5: Várj, addig ez. Gyere rá, másodika.
7: Aj, basszus, az van, hogy összezavartam.
5: Jaj, basszus, megint késünk.
7: Van egy másik szignál, és először az jutott eszembe.
5: Máv van a mávnak egy másik szignálja. Valaki dudoljál SMS-ben? Jó? Tehát írja le valaki.
7: Várjál, hogy hogy is van.
5: De várj, ez az intenszi, ez az IC szignál, azt írják. IC szignál. Ez szól, amikor jön egy IC? Várjál.
6: Igen, ez személy gyors.
5: Szólj, amelyikre gondoltál?
7: Ezt soha nem hallottam még, soha életemben.
5: Jó, ilyen nincs
6: ez
5: a mávnál.
7: Ez valami.
5: Ez valami karácsonyi. Na. Ez valami karácsonyi.
7: Ez a Pumukliból a következő rész.
6: Ez igen, ezt ismerem.
5: Ez a, azt meg, ez a flörtöknél van. Figyelj. Ez a gyesebb. Ez a gyesebb szignál.
7: Ez a karibi térségből van.
5: Köszönöm, hogy na gyere most a szignálra. Na tudod a szignált.
6: Na a második
5: tessék. Nincs meg. Én egy máv szignált tudok.
7: A másodikat azt ismertem.
5: Valamit behalóztál. Nincsen második máv szignál. Hát ez volt.
6: Hát de ezzel jelölik,
5: hogy... Tidum-diri-dudum.
7: Tidum-diri-dudum.
5: Na így megvan. Várj, akkor próbálom olvasni, amik jönnek, mondnak, hogy melyik.
7: Du-du-du-du-du-du.
5: Jó? Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ez?
7: Nem.
5: Tidum-diri-diri-dum. Hát most ezeket küldik, én most csak beolvasom, hát a beugrik.
7: Igen, próbálkozom tovább.
6: Tidum diri diri diri dum.
5: Nem. Dü dü dü dü dü dü dü.
7: Mi a pontos érkezés szignál? Zsü!
5: Pontos érkezés.
6: Tára ti ti ta.
7: Nem a Family Frostos kocsinak egy zére gondolok.
5: Haj du du du du du du da. Badadada badada badada. Bodobo, bodobo pepe. Hát akkor lehet, hogy ez, nem?
7: Ez a Miskolci gyors.
5: Emilio zseniális. Emilio zseniális. Imádom. Lehet, hogy ez az új mápszignál egyébként. Legyen viccesen, ez lenne az új mápszignál.
7: Ez én vagyok a középfokú nyelvvizsgámon.
5: Igen.
7: How do you do? Válaszolj, légy szíves.
5: Emilio, akkor kérjük, adj elő a tételt, jó? Zeni. Nem kell, elég, ha jó hangja van. Nem kell, ennyi, de mindent azért nem tudhatnak az előadó művész a
6: gyerekek.
7: Imádom.
5: Milyen szignálokra emlékeztek még? Tessék, ki nyer ma? Megvan? Tudja valaki fejből? Aki kérdez, Cigány György.
6: Aki válaszol.
5: Figyelj, ez a ki nyer ma szignál. Figyelj.
8: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben.
5: Emlékszel erre? Hát ez Kossuth Rádió.
7: Áll a szőr a karomon.
5: Tényleg? Ennyitől?
7: Igen,
5: nem kell sok.
7: Tíz éven keresztül keltem, mert apám lakott a szomszédszobában, és minden reggel 4-kor már hallgatta. Tínédzserként azért erre rendszeresen fel kellene hajnalban. Figyelj, fú.
5: Mutatom a következőt, tessék, ki kell találni. Csukjátok be a szemeteket. Jó, tessék.
7: Nem tesz semmit az arcomra.
6: Már ott van.
7: Ez a bizalmi kérdés.
5: Figyelj, indul. Ez mi volt?
6: Várjál, ez nem Delta, hanem a...
7: De.
6: Nem.
5: Mi volt ez?
6: Delta.
7: Jön a repcső, hallod?
6: Delta volt?
5: Ez Delta.
6: Tényleg, igen.
5: Úristen! A gyerekkorról
6: Delta főcímzene. Mamutzen ment a jégcsivatagba.
5: Igen, mennek a jégcsivatagba, igen. Jú, de jó volt. Azt a mindenit.
7: Olyan érzés, mint a kemotokszal szórnák a lelkemet.
5: Jó, ez a következő, ki kell találni. Az a baj, te túl fiatal vagy ehhez.
7: És buta. Ezt kell tőlük közvetlenül. Túl fiatal vagy, és buta.
6: Igen, és nem fejlődött ki az agyad.
5: Igen. Jó, figyelj, mutatom a következőt. Tessék, ez mi volt? Mutatom.
6: Wow, megvan a...
7: Private Gold.
6: De úgyis, Krudinák ment benne a... Mi az Isten, nem panoráma, de, hanem...
5: Jó, panoráma.
6: De szerettem. Meg és van? Ennek várja, a képe is jó volt.
5: Jó volt a képe egyébként. Panoráma, persze.
6: Ó.
5: Hát ez a hallgatóink nagy részének lehet, hogy már semmit nem mond. Tehát ez olyan volt, mint amikor, mit tudom én, nagyanyánk mesélt a nem tudom, az első és másik világháború közötti időkről. Nem? Tehát, hogy ez hallgatóink nagy részének ez nem mond semmit, de most mindenki mond a Zsülnek valamit, hogy mit tegyen be. Most nekünk kell becsukni a szemünket?
7: Igen, igen, és nektek kell becsukni a szemünket.
6: Jó, valami új lesz, fogadjunk.
7: Nem lesz új.
6: Nem lesz új?
7: Nekem nem új. Szerintem nektek sem új. Nem.
5: Ez egy verseny, nekem minden így ilyen egy verseny. Ha nem győzök, nagyon durci vagyok. Egy napig nem szólok senkihez.
6: Nem lesz fizú kislány, nem, olyat tettél elbukom. Be. Ja?
5: Na, ez mi a tököm?
6: Csi.
5: Mi ez? Ez nincs.
7: Na, gyerünk!
6: Csi. Szédi a láz!
5: Fúj, de undorító volt ez. Fúj, de gyűlöltem. Szulák? Ez a Szulák? Milyen jó hangja volt.

0: olyan.
1: Szerettem.
0: Ezt jó? Figyelj, mutatom a következő. Csukd be a szemed. Figyelj, itt a következő. Jó, kimondja be először.
1: Ne viccelj, Isten, ez alapmű.
0: Úgy, de jó volt.
1: Hétvégén. Jó,
0: anyád vágta a körmödet. Kihetetett a nagy lábú köröm.
1: Apád dohányzott mellett.
0: Apád dohányzott, te kis köntösbe ültél, oda tetted a jobb kezed, oda tetted a bal kezed. Tudtad, hogy a hétnél körömvágás van. Ez volt. Anyám beült, nézte a hetet, bal kéz, jobb kéz, oda tesz, két hetente lábad fölre. És így néztem valami teljesen unalmas hírműsort, ami ez volt a hét. Jó, tessék?
1: Ó, telesport, telesport! Telesport!
0: Vívtak, fociztak, beestek a kamerába. Fú, de jó.
1: Animált volt. Igen.
0: Azért ezek azért jók voltak. Jó, Eszter mondott most megint valamit.
2: Igen, azért, hogy könnyítsünk egy kicsit a generációs szorongáson. Jó, mert
0: drabbálhatok közt, hogy egy benne a barátok küldenét. Oldjuk a köztünk bennálló generációs szorongást.
2: Én is először barátok összegondoltam, de aztán csukjátok be.
0: Jó, oké, figyelj. Jó? Jó, hagyjad már! Hát ez jó, oké, hát jó, hogy nem, hogy Innus rakott be.
2: De mekkora ezen ez amúgy nem?
0: Micsoda? Hát ez a legnagyobb volt. Jó, hát ez... Ricsi, hagyjátok, abban rájött a szorongás.
1: Akkoriban ez volt a jó gyerek.
0: Hát, gyerekkorúban ez volt. Úristen, de jó. Jó, nagyon jó ötleteim vannak, még mutatok egy párat. Hát ez oké, okay, hát ez... Ezt nincs ember, aki ne tudná. Gyerekek, ez bizony jó kis dallat. Mi volt ez?
2: Ez a hófehér jaguár címszám.
1: Ez is valami magazinműsor. Ennek a képe az, hogy ilyen izé csövek mennek meg. Nem. Nem az ablak.
0: Ablak.
2: Te nagyon jó vagy ablak.
1: Én nagyon szerettem az ablakot.
0: Külföldi, figyeld, lehet, hogy ezzel sorozat, lehet, hogy néztétek.
3: 10 évvel ezelőtt egy különleges kommandó
2: szuper csapat.
0: Igen, honnan tudtad? Nem is hallottad a főcímet.
2: Hogy van?
3: Nem az oda. És körözi, amilyen megoldhatta őket.
0: Ez meg van. Sose szerettem.
2: Ez lehetne a másszignál mostantól.
0: Nem tudtam ráfűzni soha.
2: De nem úri eszerre jönne be a vonat.
0: Jó.
2: Úgyis mindig egy harci helyzet, amit megoldanak.
0: Becsukni szemet, tessék, ez mi volt?
2: Little Richard.
1: Bűnügyi magazin!
0: Azaz!
1: Mi volt a címe? Kékfény!
0: Azaz! Te jó vagy!
1: Ezt mondom, hogy zöld?
0: Kékfény!
2: A zöld fény volt!
0: Kékfény!
2: De olyan vidám, ahhoz képest, hogy miről szól, nem?
0: Kettős gyilkosságban megölték Hánóbert, kalocsai lakos. Az elkövető T. Tibor bevallott a büntettét, és most zene! Csukva a szemed!
2: Annyira durva, hogy ezt megkaphattad. De miért csiskos ügynök közé van?
0: Mi ez?
2: Ez korunk egyik legfontosabb műsora.
0: Alapmű.
1: Mi ez?
2: Ez a Balázs Show.
0: Balázs Show. Te rohadt szemét!
1: Bocsi!
0: Nem hiszem, hogy ezt nem tudod.
2: Amúgy a Mónikának jobb volt a bevonuló zenéje.
0: Ó, azért ez meg voltál írva. Jó, mutatom a következőt. Szembecsuk. Jó, figyelj, tessék, ez mi volt?
4: Volt, nem is olyan rég, egy szép világ.
0: Ó, mekkora muzsika. Mesefilm.
2: Úristen.
1: Mi ez?
0: Nincs meg?
2: De én erre emlékszem, és ettől depressziós leszek.
0: De szép volt ez, nagyon szép. Nagyon szerettem ezt a mesét.
2: Az elsüllyedt világok.
0: Elsüllyedt
2: volt
0: világok.
2: Ez a pocivó orrú lény, amire nem tudom mi lehet. Emlékszel erre?
1: Mindenki meghal.
0: Ú, ez egy nagyon szép mese volt. Én nagyon szerettem az elsüllyedt világokat. Nagyon, én szerettem.
2: Kicsi voltam hozzá.
0: Ne nézz oda, figyelj, tessék.
1: Jó, hát ez alap.
0: Ez alap. És ezt néztük hetente, és izgultunk azon, hogy a táskás felügyelő, vagy táskaszemű felügyelő...
1: Meg a haverja Harry
0: megtalálja ki, ez ugye Derek volt. Úgy lehet. Figyeld.
2: Hallod, ez.
0: Nincs meg.
2: Nincs meg.
0: Nincs meg.
2: Nem Magnum.
1: Magnum,
0: úristen, Magnum.
2: Nincs meg.
0: Volt meg, tényleg. Mondd, ahogy mondod, de ugrálj.
2: Ha csak a Pornhub meg a Magnum az enyém, ebből én már meg vagyok.
0: Magnum, de jó volt.
2: Annyira szerettem a Higgins. De amúgy annyira jó volt a Magnum.
0: Jó, egyébként tényleg jó volt. Sose néztem meg egy részt soha végig, de hogy a tipikus az a sorozat, ami 20 év megy, és nem látta belőle egy részt.
1: Igen, ugyanaz mindig.
2: Nem, a bajusz, a melkasször, a rövid nadrág.
0: Jó pasi volt?
2: Nagyon jó pasi.
0: Jó pasi volt?
2: Mi most is az. Meg a haver kötelező fekete karakter.
0: Te... Jó, hát
1: akkor is kellett.
0: A minőség nem annyira.
3: A főszerepben Michele Placido.
1: Michele Placido. Na, miben
3: van?
0: A jó, elmondja, hát ez így nem jó, a Polip, de szerettem.
2: Van egy nagyon jó, azt ott a Kórházváros szélén.
0: Kórházváros szélén, azt én nekem, az már nagyon KG este, meg az már anyáink sorozata inkább. Mm. Tehát ott mi nagyon gyerekek voltunk. A Nők a pult mögött, meg a Kórházváros szélén, az ilyen cseh, meg
1: a Nők Cseszlová. A pult mögött, azt tedd már be, az ne, annak nekem nincs meg a
2: Nők
1: muzsikát.
2: A pult mögött.
0: Nincs meg a Nők a pult mögött?
2: Nem.
0: És a Kórházváros
1: szélén... Kovasszony. Ilyenek voltak, ilyen beszélgetések voltak benne.
0: Ez inkább a szüleink azért. Tehát ezek mi annyira nem.
2: Charlie Majó családban.
0: Charlie Majó
2: családban. Ha valami tudáltam egész életemben.
1: Az verte Charlie meg a vallásót. Nem tudsz.
0: Nem tudod a sztorit.
2: Nem tudom.
0: Nem tudod ezt a sztorit. Elmondom akkor, mit ez. Elindult a vallásról. Ránk rakták a Jakubcseket, a Liptait, a Konta Barbarát. Mindenki toksókat, mindenkit megvertünk. És amikor leáldozóból volt, akkor az utolsó próbálkozás tévéketnek, hogy berakta a Charlie a majom. És ott abba kellett hagyni a Balázsot, mert legyőztek.
2: Nem, figyelj, nem, ugyanabban, hogy mi fajban.
0: Megvert egy majom. Családtag. Legyőzött egy családtag, érted?
2: Sőt, ugyanabban a műfajban. Ez lesz fel a legjobb.
0: Mondd az RTL, hogy mindenkivel elbírtunk, aki tóksot, Charlie-val a majommal nem bírunk, úgyhogy sajnos a Balázsról, aki itt a vége. Levert egy majom, érted? Oké? Okay. Ez valamelyik a kettő közül. Ez vagy a Kórházváros szélén, vagy a Nők a pult mögött.
1: Ez a Nők a pult mögött?
0: Azt ismerem, igen. Anyám nézte sokat.
2: És soha értem, nem láttam.
0: Nem láttad? Nagyon szar volt. Ez borzasztóan botrányszor sorozat volt.
1: Egy kisvárosi élete, intrikákkal, hullákba
2: balszonyja. Szafaládékat látok a képen.
1: Iflik.
0: Igen, ez nem volt jó, ezt én nem néztem.
2: Van egy, ami viszont mindenkinek összehúzza a gyomrát
0: azonnal. Oké, na. Összehúzza a gyomrát. Én összehúzza ott kezdem el jól érezni magam, ahol másról szólok. Oké, csukom a szemem. Egyelőre a hegy alján.
1: A
0: dal jó, de mi a szar
1: ez? A gyerekeket kereső műsor. Hát ez...
0: Ilyen
1: a
0: terhez.
1: Te tényleg ezt nézted?
2: Én voltam, hogy összerátja.
0: Ja, ez amikor
1: a csellengőket
2: nézted. A csellengők.
0: Hogy... És ezt nézted?
2: Ezt nézted a csellengőket.
0: Hát itt traumatizáltak egy komplet generációt.
2: Tudom.
0: Miért néztél eltűnt gyerekekről szóró sorozatot?
2: Latolgattam az esélyeimet.
0: Megnéztem, hogyha eltűnök, mi lesz velem?
2: Megvártam, mert mikor jobb az ére, amikor még rájön meg egy kurva teljes dobozra.
0: Megvártam, mennyi idő után kerülnek fel a gyerek, akkor teljes dobozra, mennyi időt kell bujkálnom a erdőbe, hogy én is teljes dobozra kerüljek. Jézus Mária. Emlők ez erős, hogy ezt tízőzted.
2: Ezt mindenki nézte, nem?
0: De ennek már a klipje is olyan volt, hogy elrabolnak benne gyerekeket. Figyelj, megőrülsz, ez annyira torokszorító, hogy ez... De a dal egyébként jó. Na jó, hát azért terhelt volt a szombat estét, megértem.
2: Libabőrös vagyok, te mai napig nem.
0: Mi társasoztunk, kanasztáztunk, hát ki mit?
1: Kinek mi jutott?
2: Én a szökésemet terveztem.
1: Oda ütettem, a tévé elé nézett kicsit.
0: Kislányom, ha nem tanulsz jól, ez leszel, mint az az eltűnt gyerek, hogy...
1: Mi ez? Beti a csúnya lány, vagy...
2: Van hasonló?
0: Egészen érdekes gyerekkorom.
1: Akkor Eszmeralda.
2: Lagyos?
0: Én nekem ezt szabad agazza.
2: Nincs meg. Na gyerünk, aki ezt meg tudja mondani, azt elviszem egy fagyira.
0: És milyen ízű lesz a fagyi?
2: Amihez sikerül.
0: Ez nincs meg.
2: Ez a homok titkai.
0: A homok titkai?
2: Homok titkai.
0: Ez valami meleg magazinnak a műsorolat? Mi
2: nem,
0: volt
2: nem
0: ez?
2: Azt mondja, a homok titkai. Nem emlékeztek Tónyóra?
1: Nem.
0: Homok titkai.
1: Tónyó. Mi az, hogy Tónyó?
2: Tónyó bajt csinál, Tónyó bajt csinál. Nincs meg.
1: Nincs.
0: Ez nem lehet, hogy ami nyíregyházi tévé adta?
2: Nem lehet, hogy csak lokál. Tónyó volt.
1: Tónyó.
0: Tónyó az nyíregyházi
1: homok. Tónyó gyerek.
0: Ez nem lehet, hogy nyíregyházi tévé adta valami a homok titkai című a
2: bányában. Nincs
1: meg.
0: Mi ez a homok titkai?
2: Tonyó, a szellemileg terhelt tesója volt valakinek, aki abban találta meg az átok feloldását, hogy homokból ilyen szobrokat csinált. Nincs meg a Tonyó homok titkaival.
1: És erről szólt a film? film, hogy
0: nem ez volt a sorozat, hogy egy csávó szobrokat épít homokból. És úgy hívják, hogy tonyó.
2: Holdkoros tonyó. Ott van, ott ő tonyó, tessék. A holdkoros tonyó.
1: Ez tényleg nyíregyháza.
2: A homoktitka, figyelj.
1: Ez a nyíregyházi bányató.
0: És ez egy sorozat volt.
2: Ez a sorozat volt.
0: Atyaik. Hát Feri, ezt nincs holnapra pótolt be az első.
2: Nem én voltam, Donátó úr. Nem én voltam. Nincs meg.
0: Nincs. Feri, az első 10 évadot holnapra pótolt be.
2: Gyagyás tonyó.
0: Hát, Isten.
2: Jaj, Istenem. Úr, menjen irek.
0: Akkor ez nem csak lokálisan ment a nyíregyházi tévé, mert sokaknak ismerős, úgyhogy akkor ez meg
2: nincs
0: volt.
2: Nincs meg, figyelj, ez a legnagyobb sorozat az egész világ. Nagy szerelem, intrika, ikertestvérek, akik
0: ugye... Mindez tonyóval. És szerelem, közben, intrika, tonyóval.
2: Tonyónak az volt az előnye, hogy ő nagyon intuitív volt. Ezért hamar megérezte, hogy ki a gonosz.
0: Tonyóra ránézve szellemi fogyatékos.
2: Mondom, Antonio lett volna, csak ugye ez
0: csak hát igen, volt egy kicsi oxigén hiányos, tudod. Később vett észre az orvos, hogy nem sírt fel a baba, és ez, akkor...
2: Meg a pampák királya, meg a Rosalinda.
0: Na ezek nem, szóval azért nem. Én katonákkal játszottam, hál' Isten, meg nem tudom.
2: Hány
1: részes volt ez a homok titkai?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten, permetezik a díszfákat Félegyházán, új módszerekkel próbálkoznak a csalók. Demeter Dia vagyok. A Csendkertjei címmel kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában. A tárlat célja, hogy segítse a japán emberek lelkének felfedezését és megértését. A közönség a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkáit is láthatja, akiknek művészetében meghatározó a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimonó gyűjteményét is meg lehet tekinteni. A kiállítás keretében augusztus 15-én tematikus japán napot szerveznek, melynek keretében előadásokkal, bemutatókkal, workshopokkal is készülnek a szervezők. Maga a tárlat augusztus 22-éig látogatható. Megkezdődik jövő héten a közterületi díszfák permetezése Kiskunfélegyházán. Augusztus 11-e és 13-a között végzik a növényvédelmi munkálatokat. A cél, hogy megóvják a fákat a károsítóktól, között az önkormányzat. A lakosságot arra kérik, hogy az adott területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint kerüljék a frissen kezelt fák közvetlen közelét. Amennyiben az időjárási körülmények nem lesznek megfelelőek, a kezelést későbbi időpontban végzik el. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: töltsük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Magyar cég, olvastátok? Egy KFT. Felsővezetés, komplett felsővezetését kirúgták. Ugye tegnap mindenki erről beszél, gyerekek. Felsővezetés megpróbált egy kicsit lazítani tulajdonképpen. Kiengedni a fáradt gőz, hogy kell ezt
2: szerintem
1: mondani?
2: Szerintem ez egy csapatépítő volt, nem?
1: Csapatépítőre mentek.
2: És akkor sorolták, hogy mi mindent szoktunk csinálni csapatépítőn. Közös bográcsozás. Oké, uncsi, már csináltuk. Ó, legyen izi snooker asztal. Most azt mindenki szokva. Jó, akkor paintball. De zseni vagy. Nem.
1: Ez egy szoftvercég, Európa legértékesebb tőzsdei cége, 78 országban vannak jelen, itthon 2000 alkalmazott van, tehát hogy tényleg komoly a cég. És,
3: de bocsánat, az nem lehet, hogy tényleg három sportmasször ott volt?
1: Hát én lehet, is ezt gondoltam lehet, először, nem. Hogy bemész, és vannak tudod ezek a sportmasszőrök, akik beültetek egy ilyen fura székbe, bedöntöd a fejed valahol, és ők a hátadat átkopogtatják, meg átmasszíroznak. 10 perces szolgáltatás, kimennek cégeket. De itt nem az volt. Belső ellenőrzés során nem csak a szoba valódi funkciójára derült fény, hanem arra is, hogy a helyszínen egyébként még drogfogyasztás is történt. Válságstábot állított fel a német vállalat. Válságstábot, mert hogy kiderült.
3: Mert kimaradtak belőle.
1: Egyrészt nem voltak benne. Kettő, kiderült, hogy örömlányok várják az odaérkezőket, akik masszázsal és egyéb szolgáltatással mulatják egyébként a céges rendezvényen résztvevők, hát hogy is mondjam, csak euforikus hangulatát.
2: Én át tudok állni a másik oldalra, engem sem hogy zavar egyébként külsőben. Mi a baj ezzel?
3: De hát nem így oldódik igazán a feszültség.
2: Na.
3: Nem ez hoz össze igazán egy csapatot.
2: Tehát, ha az ott masszázsra menő embernek ez az értékrendjébe, ha van családja, belefér. Vagy esetleg nincs családja, egyedülálló férfi.
1: Na, igen.
2: És hogy ezt a céges kafetéria finanszírozta, akkor hol a probléma? Oké?
3: Nekem alapvetően semmi probléma nincs.
1: Nincs szexuális.
2: Péntek este bevállalod.
1: Igen, nincsen szexuális visszaélés.
3: Hogy derült ez
2: ki? Hát tulajdonképpen, ha nagyon nézzük, akkor ugye a baj az, hogy ez prostitúció, ami meg nem megengedett, de onnantól kezdve, hogy a lányok beleegyeztek, az urak beleegyeztek, vagy nem tudom, hogy csak urak voltak-e, mindegy, tehát, hogy mindenki beleegyezett, pénzmozgás történt, hát ugye a céges számlánál az nagy kérdés, hogy mit írsz?
1: Mit tudsz ráírni?
2: Tehát, hogy mi a rendezvény szervezés? Vagy mi?
1: Átvilágították az egész céget, és így jutottak el egy tavalyi magyar részlegű céges levelezéshez, és hát találtak aggályos megfogalmazásokat, mert ezekben a levelezésekben benne volt a csendes szoba masszázs a céges bulin. Érted? Csendes szoba masszázs. És ugye kivizsgálták a magyar részleget is, ahol kiderült, hogy hát oda a csendes szoba masszázsban Excel táblával vezetett örömlányok üldögéltek, és várták az egyébként erős izgalmi állapotban érkező urakat, akik kihasználtak a csendes szoba masszázs mindenféle kulisszatitkát.
3: Nézd, hogy zsűlnek, hogy csillog a szeme.
1: Hétvégére, péntek estére csinálj egy Excel-t. Júli mindig foglalt lesz. Képzeld, aki bement, nem tudta, hova megy. Azt is elkapták, tudod.
2: Te beírtad magad a csendes szobába? Én
1: löktek rajta egyet, belökték a hülyét, az is kimaradt. Fél mindenkit kirúgtak.
3: És
1: ez valahol azért egy nyilván karrier szempontjából nekik szörnyű, meg magánélet, meg minden, sajnálom őket részben nyilván, mert jó hírséget csináltak, de azért ezt elolvastam tegnap, hogy fölrögtem, hogy azért a srácok tudnak élni. Csendes szoba masszázs egy brutál multinál, tudod?
2: Igen, ez valószínűleg az a szint, amikor így elhiszed magadról, hogy belefér.
1: Külsős partnerek is részt vettek rajta, írja valaki név nélkül. Idén 2 hét múlva lenne az újabb buli.
3: Én szerintem...
1: Hát ott csak kaszinótojás lesz, gyerekek, meg sonka tekercs. Ott tekeresétek a csendes szobát, mert most olyan fegyelem lesz, te tombola is elmarad. Ott fognak ülni, vigyázz be öltönybe, mert 8-kor mindenki hazamegy. Fáradt egy buli lesz utána, kirúgások után. Nem lesz nagy parti. Igazából aki jó fejek, most megcsinálják újra. Azt csak kellene. Átnevezik a szobát.
3: Így van. Az arra nem. A csendes szobára már senki sem ugrik. Nekem az Excel táblázat tetszik a legjobban. Egy tényleg fél órás bontásokban mehet.
2: Hát persze, miért majd bekopogsz, és akkor közben pont akció van. Tudod, hogy mikor kell jönnöd. Ennyi. És vajon volt beosztás? Itt a hallgató érdeklődik. Már úgy abból a szempontból, hogy csökkenő sorrendben mentetek be? Tehát vezérigazgató.
1: Szerintem elől mennek a nagyok.
3: Igen.
1: Tehát elől megy a felsővezetés, és akkor utána mennek a kicsik, tudod? Ami még rámennek a morzsára. Morzsaparti a kicsiknek 9-től. Ugyanabban a szobában. Picit már fáradtabbak a masszőrök, de lehet menni.
3: Vagy hogy van egy ilyen fész, csak és azt mondják, hogy neked jó lesz a kettes szoba is.
1: Igen, jó kettes szoba.
2: Karácsony táján szoktuk megcsinálni azt a ezért, hogy mit kaptál a cégettől karácsonyra. Na ott vannak a két szalon cukrosok, akkor köszönöm kártyások, azért ahhoz képest egy ilyen juttatás.
3: Hát ez nem
2: rossz.
3: Haladó.
1: Azt írják, hogy ez mind semmi, nálunk legutóbb sajt is volt a retro szendvicsen. Üdv egy állami alkalmazott. Jó ide jó. Na szuper, mi meg a csoki gyárba megyünk. Ugye? Hát cég és között van különbség, érted? Meg sajtos szendvics, meg csoki gyár itt, meg aztán mehettél a masszázs szobába. Egyébként zsenik. Szóval nagyon. Azt gondolom, hogy egyébként meg valahol meg tök rakendról az egész.
3: Nagyon haladó.
1: Nem tudom, kinek van családja, nyilván. Hát persze, nem,
2: de az ott
1: sajnálom, hogy benne vannak ebben, majd ő magyarázkodik, tehát én nem ezért mondom, hogy zseniális, de mint ötlet egyébként tök bátor. Felső vezetés, brutál multicég, iszonyat anyavállalat, rettenetes nagy kontroll, csendes szobamasszás, gyertek gyerekek, hozzátok az Excel táblát. Valahol írtó vagány. Egyébként az, hogy valahol rakendról.
3: És aki kimarad belőle, az hogy igazolja, hogy kimarad belőle, és hogy nem kell kirúgni.
1: Hát ez valószínűleg felülről indult, tehát ugye azért takarították le a felső vezetés szegényeket, mert az alatta már csak mentél, meg igénybe vetted, de az ötlet az felülről jött.
3: Jó, az a kérdésem, hogy Zsaniék hányra érnek be? Mert el lehet ezt kezdeni szervezni már most.
2: Körül.
1: Én szeretném a kitelepüléssel, vagy a karácsonyi partin.
3: Meg lehetne tolni egy kicsit.
1: Értem én a Media Márkos Turbix gépet, amit kisorsolunk, de hogy azért ugorhatnánk egy szintet.
3: A tombola helyett. Szerintem vannak itt még lehetőségek.
1: Igen. Kefetéria volt, azt mondják. Ez a kefetéria is. Igen. Mikor kidolgoztam, mert volt egy esti grillparti, és a kollégák tálcán kínálták a kokaint és a speedet.
2: Ez komoly.
1: Most nálunk meg kirúgnak néhány felsővezetőt, mert érted? Tehát csendes szobát csinálnak közben, ezek meg kint Németországban intézik a céges bulit. Van ilyen? Hát ez, igen. Azt írja valaki, hogy egy tőzsdei cégnél dolgoztam, ahol a hívásokat 18 éves fiúk intézték karácsonyra, láncos hölgyeket hívott a vezetőség.
2: Oh.
1: Januárban 5 új fiú jelentkezett, hogy szeretne nálunk dolgozni, írja valaki.
3: Ez egy haladó gondolkodás.
1: Szerintem nagyon haladó egyébként, igen. Tolna megye, cégnél dolgoztam, ott volt olyan, hogy a főnök, aki 60 év felett volt, 1-3 havonta összekapta a céget, és irány a kupiba. Első munkahelyem volt 18 évesen, ne hívjatok. 60 felett a főnök. Három havonta azt mondta, a gyerekek indulunk.
3: Tibi bácsi, hova kell mennünk jövő héten?
1: Ne, sehol, nem megyünk sehol, jöttök velem. Kérdezed az alkalmazat, akik először rájöttek, hogy kupiba mennek. Elvitte őket a főnök.
2: A gyerekek, búza learatva, gyerünk.
1: Igen. 2006-ban a hotelben voltam Pincérpesten, a szállodaigazgató a szilveszteri bulira leszbisót szervezett nekünk, amit az étteremben tartottak az asztalokon.
3: Na.
2: Korrekt.
3: Hát de
1: komolyan mondom, én meg írja valaki, meg hangtálazni viszlek titeket, meg ilyenek. Érted? Meg nem tudom hova.
2: Én kifejezetten jót aludtam azon, tehát hogy nagy baj azzal nincs, hát csak mennyire lehetett eljárt, volna egy plusz.
1: Mennyire eljárt e felett az ügy, meg színházon megyünk, meg sztéket eszünk, meg ilyeneket csinálunk,
3: én
1: érted?
3: Én már ajánlottam nektek, én már kipróbáltam ezt a fétis bulit, elmehetünk egyszer mindannyian beöltözve szépen.
1: Igen, de.
3: Tehát, hogy és ráadásul fel se tűnnénk, mert mindenki elmez belenni.
1: Mindenki be van öltözve. Igen.
3: Csak azt látnak, hogy 8 nagyon furcsa.
1: Vonulnánk, mint a South Parkban, tudod, engedel a kezem, itt vagy, fog meg, annan láncba megyünk, vigyázzatok. Jaj, vigyázzatok, Jézusom!
3: Hát te láttál már ilyet?
1: Te láttál, hogy Jézus, fejen állva, gyertyával a fenek, Jézus! Már. Ez nagyon kemény.
3: Lenne miről utána beszélgetni.
1: 13 év körüli gyerek voltam, néhányszor én is mentem édesapán csapatépítőjére, aztán 2005 körül egyen nem voltam, azon örömlányokat és öltáncost hívtak. Teljesen normális volt, hogy visszaemlékezem. Még anyum sem volt mérges. Régen más idők voltak, se telefon, se e-mail. Most saját szoftver cégem van. Német multi autóipari cég, a legfelsőbb munkakörben lévő férfiak némi ellenjuttatásért engedték, hogy túlórázzanak az ott dolgozó lányok.
2: Nem is akarom érteni.
1: Nálunk is volt céges buli, de akkor én táncoltam a biliárdasztal tetején, írja Niki. Hát ez...
2: Na.
1: Egyébként én nem nagyon ismerem a magyar vállalati kultúrát, de egy ilyen dolog után átveszik őt? Tehát nyilván 6 nyelven beszél, brutál céget vezet, tehát hogy ez egy ügyvezetőt, vagy egy igazgatót. Ugye 2006 óta volt a cég élén, hát azért az nem akármilyen.
2: Az nehéz.
1: Referencia. És egyszer húzol egy rosszat.
2: Leírod ugye a szakmai önéletrajzodat, az beadott, ha még, ha nem is hallottak erről, és nem tudják, hogy ki vagy, hogy annál a kérdésnél, hogy és miért jött el az eddigi cégétől, mi lesz a válasz?
3: Személyi összeférhetetlenség.
2: Nem értettünk együtt a külföldi vezetéssel.
3: Nem volt közös a víziónk.
1: Ez most ugye mindenki lehozta, tehát ezek után nehéz azért névvel, arccal, tehát az ügyvezető srácnak a neve mindenhol ott van. Ezek után hogy tudsz így belhelyezkedni? Egyébként nagyon szép önéletrajza.
3: Hát,
1: nem?
3: Ezek
1: meg jó szakmai gyakorlattal.
3: Persze, pontosan tudják, hogy kiről van szó, nyilván.
1: Saját cégem van, ketten vagyunk a feleségemmel benne.
2: Ott nehezebb dolgozom.
1: Mondtam neki, hogy a tulajdonosok fele örömlányokat akar. Azt mondja, nálunk az ügyvezető a céges bulikon nőnek öltözött be, és mehet a buli. szintén szoftverfejlesztő cég. Te mi van ezekkel a szoftver?
3: Ez a Balázsik stáb.
1: Mi van ezekkel a szoftverfejlesztő cégekkel?
2: A szoftveresek ugye szemüveges, kockásinges, papucsos, zoknis, csávók, akik végigézni
1: retenek. 32 évesek szűzek.
2: Igen. Most ehhez képest kiderül, hogy ott vannak a legnagyobb durranások.
1: Az ügyvezető céges buli nőnek öltözik, és úgy vereti, érted?
3: A hétköznapokat így tolják, de ha egyszer kiengedik a gőzt, nem voltatok ti még kockabulin?
1: Igen.
3: Igazán elszabadulnak.
1: Az így van. Aki nem tud lazítani, az nem tud megfeszülni se, ahogy szokták mondani, tehát ott muszáj elengedni. Az egyik legnagyobb német teherhajózási vállalatnál dolgozom, a tulajdonos cég 20 éves jubileumára az összes irodai dolgozót elvittem Majorkára 3 napra, ahol többek között egy parti jachtot is bérel DJ-vel, 3 nap masszív ivás, bulizás, természetesen mindent a cég fizetett. Minimum 3-4 nagyobb volumenű partit szerveznek nekünk évente. Minden év elején a tulajdonos főz az irodai dolgozóknak egy 4 fogásos gourmet menüt évindítóként, buliként. Van egy saját partihajunk is, soha ki nem fogyó bárral. Hello, német terhajózási vállalat. Azért ez milyen menőt csinálják, nem?
3: De figyelj, így most ott az eszembe, hogy mi októberben elutazunk.
1: Hát a Feri gyúr addig várja.
2: Én csőszegnap az... is voltam, ma is megyek.
1: Posztolnia kell róla, gyúrnia kell, és szemmel láthatónak kell lenni a változásnak.
3: Azt akarod, hogy a Feri még jobban nézzen ki valamiért?
1: Hát, én is szervezek oda majd azt. A latex buslakodót ne hagyjátok otthon.
3: Bízhatunk benne.
1: Nagyon jó lesz a céges buli. Bárhova megyünk, szeretném, hogy hozzátok a buslakodót, jó?
3: Annak ki kell kerázzuk magunkat.
1: Legyen rajtatok a buslakodó. Zsülön 2.
3: Behajtogatom a kézifogyászomba.
1: Na gyerekek, állítok, van egy kutatás, képzeljétek el, hogyha bizonyos zenét hallgatsz, akkor miközben csokit majszolsz, a csoki tényleg finomabbnak tűnik tudományosan. Bristoli Egyetem agykutatója, tehát nem egy hülye csávó, azt mondja, hogy 6! Még egyszer mondom, 6! De mennyi?
2: 6!
1: 6 évtizednyi kutatás után...
2: Nem mondod, hogy nem áll, hogy 60 évet erre áldozott, és ezt neki fizették.
3: Nincs ilyen.
1: Dr. Natalie Jajcsin. Nézd meg, hogy létezik ilyen csávó.
3: A nagyon hiteles kutató.
1: Dr. Natalie, nézd meg. Csak Google-ba is be a nevét, hogy kiadja. A zene képes átverni az agyat, azt mondja, a hangmagasság, a tempó és a hangnem mind befolyásolják, hogy mennyire édesnek, krémesnek, vagy éppen keserűnek érzel valamit. Ez milyen zseniális, hogy ezt a csávó 6 évtizedig kutatta. Nem biztos, hogy tennék bele 6 évtizedet, de 6 évig.
2: Ugut egy ilyen. Vagy nagyon szereti a csokit.
1: És azt mondja, hogy ha már ott volt, akkor komponált egy saját számot, amit kifejezett csoki evés közben kell meghallgatni, és azt mondja, hogy ez a multiszenzoros integráció, vagyis amikor az érzékszerveid összejátszanak, akkor a hangok elvileg megváltoztatják az ízeket. Ne mondjátok, hogy nem próbáljuk ki most ezt azonnal.
3: Ez egy drogdíler, szerintem.
1: Finom light dallamok, durhangnemben krémesebbnek érzed a csoki, éles hangok, gyors tempó, inkább kesernyé és a falat. A gyors ütemű zenét egyébként jobb meghagyni a gyors éttermeknek, azt mondja.
3: De akkor azt kellene csinálnunk, hogy először próbáljuk ki a szopogatást valami teljesen bármilyen más zenére. És utána tegyük be ezt a zenét.
1: Jó. Várjál, hogy csináljuk?
2: Nem már fekete csokival. Hát gyerekek.
3: Mert azt mondja, hogy édesen.
1: Na most édesen. Mit kényeskedsz itt? Hát az igazán egészséges a fekete csoki.
2: Az igaz, de ez finomabb.
1: Igen, de rizses csokival akarod.
2: Ez nem rizses.
1: Azt mondja, hogy megrendelték a tudóstól a Sweetest Melody című pontosan 90 másodperces számot. Ez nagyjából annyi ideig tart, amíg a csoki elolvad a nyelveden. A dal pedig szó szerint a füledben olvad, és a dal elérhető már YouTube-on és Spotify-on, és sokkal több a csokoládé élvezete, sokkal több lehet, mint ízlés. Egy multiszenzoros élmény lehet. A zene ereje szó szerint új dimenziót ad egy falat csokinak. Milyen zseniális emberek miket kutatnak. Teljesen beteg, nem? Hogy valamilyen zenét hallgatsz, jobban ízlik az étel, mert az agyad átformálja az ételnek az ízét. Mi van? Tehát ez ennyire durva.
3: Na? Ez olyan, mint zenére szexelni, nem?
1: Hát, igen. Szerintem az
2: gyorsabb,
1: is jobb.
2: Tempósat, hogy végezzünk már, semmi. Vagy a... Semmi,
3: nem, zene nem.
1: Miért?
2: Nem, egy ilyen
1: ne csináld! Miért?
2: És ott egy jó klasszikus.
1: Egy jó álmokfutó. Ott szól egy...

0: várjál. Utoljára várjá. Nálunk Kenny G szólt, de akár egy kis Kenny G. Okay,
1: ott vagyunk, vacsora után vagyunk, ugye, nagy rózsacsokrok, gyertyák, tehát romantikus vacsora, finom falatok, már ott egymásra hangolódás, kis nyakba puszi, átölelés, benyitunk a hálószobába, és ekkor fogod a telefonodat, Spotify beütött, hogy Kenny G, kirakod a izére a JBR-re, és megnyomod.
0: Na, tegyem egy Kenny G.
1: Tessék.
0: Én már most sírom.
1: Júli.
0: Nem mondd, hogy nem jó a Kenny G.
1: Azt tudod, ugye, hogy ez az éjszaka csak a miénk lesz.
0: Vicces. Itt már kétszer orgazmusod volt, és már bőgtél, ha velem vagy.
1: Itt sírsz.
0: Itt már bőgted magad.
2: Hagyjuk ki az előjátékot, én azt mondom. Ma még rengeteg dolgom van.
0: Nem mondd,
1: hogy nem jó. A ruhaválladról.
0: Hát nem mondd, hogy nem jó.
1: Leszórakozz már.
0: Egy kis Kenny G-t hallgatni. Na, hozzunk csokit, nézzük meg a dalt. Na.
2: Nem
0: tudom, miért jutott eszembe ki.
1: Dehogy nem.
0: Nem hallgatok Kenny G-t, ez ugrott be most egy Kenny G. Hát mit tudom én?
2: Milyen masszatolás menőre.
0: Nem, most egy Whitney Houstont, ha beraksz, nem mondd, hogy nem jó.
2: Nem,
0: most nem az, valami szépet, hogy beraksz egy, nem tudom, mit raksz be, valami jó zenét. Nem működik, tényleg?
2: Nem, zene nem. De ne legyél már hülye, hát elnyom egy csomó zajt.
1: Hogy nyomna? Erősíti.
0: Zajt? Mi kiadott? Mi? Kopognak, hogy fúrnak nálatok? Vagy mi nátok a zajt?
1: Sóhajok. Hát de az megy, az ott van a füledben. Ez nem üvölt a Kenny G.
0: Hát csak
1: nem maga
0: hallgatod.
1: Kenny G áll a sarokba a szaxofonjával is fújja a füledbe.
0: Persze.
2: A szex a csöndben jó.
0: Jó.
2: Mármint nem...
0: Hanem, hogy nincs mellett.
2: Ha nincs mellett, az zenei aláfestés.
0: Na. Tessék.
1: Jó második falat csokit.
0: Már egyél most így egy sima csokit. Jó, oké, tessék, zenére, figyelj.
2: Jaj. Lesz benne egy ilyen nagyobb?
0: Semmi,
1: nem,
0: egy ilyen.
1: Nem, végig ilyen. Frankón édesebb.
0: Ne csináld.
1: Frankón jobb gyerek, az nekem jobb.
0: 60 évet kutatott a csávó. Nem mondjátok, megérte, hogy nem működik.
2: Ez olyan, mint amikor 25 év után felveszed a... akciós fehér nem üt. De már nem ugyanazt hozza.
0: Már nem ugyanaz jön. Semmi?
1: Több
0: semmi?
1: Az édessége.
0: Nem hoz valami más ízt a zenére? Semmit nem érzel változást?
2: Nem tudom, mert telement a fogam vele, és azt tudom kipisztálni.
0: Tehát komolyan mondom, te...
1: De tényleg jó alany vagy erre.
0: Te az a típus vagy, aki szexuálisan megszól, hogy várjál, van egy dinnye maga fogamban. Várjál, hol tettem a fogsejmet, basz. Azt is kell, szúrja valami a talpon. Jó, na, van valami?
1: Nekem jobb.
0: Jobb egy kicsit?
1: Határozottan érzem.
0: Jó, Anna?
3: Julival vagyok.
0: Semmi?
2: Próbáljuk ki égetett szesszel.
0: Ez a beszéd.
2: Én azt mondom, hogy...
0: valamit. Na jó van, gyerekek.
1: Na van, aki ilyen zenére alszik például, ilyen nyugtató muzsikára. Itt küldte egy hallgató.
2: Hogy ilyen
1: nagyon szép chill zenére, igen. És erre alszik, és ez egész éjszaka szól nála.
2: De szoktál meditálni? Te zenét használsz
0: hozzá? Semmilyen zene nincs. Az mind viszi a fókuszt.
2: Na, erről beszéltem. Erről beszéltem.
0: De szex meg a meditáció, ez nem ugyanaz. Bár egyébként, de van hasonlóság. Van hasonlóság. Mindkettőt egyedül csinálunk. Mindkettőbetök egyedül vagyok.
1: Igen, és profi.
2: Csak magadnak
1: kevésbé egyedül, de profi.
2: Gyere, Bali.
0: Vannak irányított meditációk, ott szólhat zene. De szerintem az viszi a fókuszt. Tehát, hogy az, de aztán kinek mi? Tehát, hogy van olyan, ahol szól halk zene, és segít az ellazulásban inkább.
2: Az irányított meditáció szól ez a zene, és akkor megszólal egy ilyen nagyon kegyetlen, hogy
0: megszólal
2: egy hang. Egész testem ellazul.
0: A bal karom már forró, a jobb karom is forró.
2: Elnehezedik a szemhéjam.
0: Mondjuk, ha te csinálnál vezetett meditációt, szerintem én nagyon bele tudnék lazulni. Ezek a 60 éves marikák, hogy megfölmondják ezeket a vezetett meditációkat, amit úgy, hogy meg tudsz nyitni, hát a hideg kiráz.
2: Nekem hát 20-30 évvel ezelőtt ez még nagyon gyerekcipőben jár, de akkor kaptam egy ilyen kazettát, és azt mondták, hogy hát ezt próbáld ki, mert annyira jó lesz, meg fognak nyílni az égi csatornák. És konkrétan egy ilyen hangot, én végig vinyogtam az egészet, egy pillanat, nem tudom, egész testem ellazultam, pihen.
0: Egyébként nem rossz ez.
2: Mi? Az
4: rám... Nyugodt vagyok, ellazulok.
0: Ő volt?
2: Nem,
1: idősebb volt.
4: Nyugodt vagyok. Ellazulok.
0: Én nem vagyok nyugodt. Én erre azonnal felhúzom magam.
2: Attól, hogy háromszor elmondod, nem leszek
0: nyugodt. Itt a dal!
2: De ez
1: mi
2: az előző?
1: Az előbbi, az nem
2: miért
1: az volt?
2: Mi volt?
0: Az egy másik volt.
1: Az egy másik.
2: Pedig Ferének arra is édesebb lett.
0: Megtalálta Zsül a dalt. Hát most vagyunk jó nyomom.
2: Na, akkor most a számba veszem.
0: Újra.

0: Doesn't matter.
1: Meglio.
0: Now. Semmi. Semmi nincs.
1: Várd meg a végét.
0: Nincs változás nekem.
2: Erre beindult a bélmozgásom.
0: Ez a csávó 60 évig kutatta, írt egy dalt, érted? És ti meggyalázzátok ezt az egész kísérletet.
2: Beletöröljük a lábunkat.
0: Így hozzon nektek az ember bármilyen tudományos cikket, meg tudományos próbálkozást.
1: Nem lett jobb tőle, na.
0: Nem, igazából nem.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel. 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
6: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió egy gong, 7 perccel járunk 10 óra után. Remek, napsütéses vasárnap délelőtre ébredtünk, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és mindenhol a környéken. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, azokat is, akik a Rádió egy gong.hu oldalon a világ bármely részén hallgatnak bennünket. A mikrofon mögül Kormos Zsolt köszönti a pihenőket és a munkában lévőket. Róluk se feledkezzünk meg, vannak olyanok, akik a tegnapi munkanap után nem tudták abba hagyni a melót, és ma is tolják. Augusztus 9-e van, a névnaposaink ma az emődök. Egy nagyon régi, ősi magyar névről van szó, ami eredetileg azt jelenti szeretett gyermek vagy dajkált kicsi. Úgyhogy minden emődnek különleges, kényeztető, jó hangulatú vasárnapot kívánunk. Ne felejtsétek el megköszönteni őket, ünneplőkből pedig a magyar zenei és humorvilágból is akad bőven. Makocint a Nikászé Périmenó slágergyárosa, Delhusza Johnny és a Lárpullár társulat alapítója Lár András is. Reméljük, András ma egy jó kis abszurd verssel köszönti fel magát a reggeli kávé mellett. Ha a vasárnapi családi programot keresitek, ne feledjétek, ma van az állatkertek világnapja. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy kilátogassatok például a kecskeméti vadaskertbe, vagy felfedezzétek a természet csodáit a gyerkőcökkel. Óriási pacsi minden állatbarátnak, nálunk pedig már is szövődik a vasárnapi slágerfüzér. Nem sokára érkeznek a netpercek az Apple legújabb gyerekek képernyő idejét és biztonságát védő fejlesztéseivel. Ne menjetek messzire, annál is inkább, mert már is indul kedvencetek, Switch Disco, Rehab és Samfelt igazi mai slágere, a Sleep Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 Gong.
1: 4:11 múlt 2 perccel, a Rádió 1 Gong net percei következnek. Vasárnap délelőtt, miközben a gyerekek kezében is ott van a telefon meg a tablet, a szülőknek nem kis fejtörést okoz, hogyan tartsák keretek között a digitális világot. Az Apple új szülői felügyeleti és képernyőidő funkciókat jelentett be a következő rendszereihez. A cél az, hogy a családok egyszerűbben állíthassák be, mit használhat a gyerek, kivel kommunikálhat és mennyi időt tölthet különböző alkalmazásokban. A gyakorlati haszon az lehet, hogy sok szülő nem informatikus. Mégis neki kell eldöntenie, hogyan legyen biztonságos a gyerek telefonja vagy tabletje. Az új beállítások segíthetnek abban, hogy már a gyerekfiók létrehozásakor korának megfelelő korlátok legyenek érvényben. A szülő külön szabályozhatja, milyen alkalmazások férhetők hozzá, és bizonyos weboldalak megnyitásához engedélyt is kérhet a rendszer. Az Apple a kommunikációs biztonsági funkciókat is bővíti. Ezek figyelmeztethetnek, ha a gyerek olyan képet vagy videót kapna, amely meztelenséget, erőszakot vagy más felkavaró tartalmat mutathat. A feldolgozás a készüléken történik, vagyis a cél nem az, hogy az idegenek nézegessék a gyerek üzeneteit. A legfontosabb mégsem a kapcsoló, hanem a beszélgetés. A szülői felügyelet akkor működik jól, ha a gyerek érti, miért vannak szabályok, és tudja, hogy baj esetén kérhet segítséget. A technika keretet adhat, de a bizalmat otthon kell felépíteni. Érdemes időnként közösen átnézni a beállításokat, mert ami 10 évesen megfelelő korlát, később már lehet, hogy módosításra szorul a család mindennapjaiban is. A technológia tehát adja a védőhálót, de a valódi biztonság a jó kis otthoni beszélgetésekből fakad. A digitális tippek után rákanyarodunk a megszokott vasárnapi blokkjainkra. Nem sokára érkezik az időjárás, jönnek a sporthírek és a legfrissebb útinfók. Mi pedig már is egy igazi mai slágerrel megyünk tovább. Következik Fifth Harmony és a Worth It.
2: A netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 10:30 előtt 2 perccel. Pillantsunk rá a következő napok időjárás előrejelzésére. Igazi nyári, strandolós vasárnap vár ránk a térségben. Ma a napsütésé lesz a főszerep. Felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadékra sem kell készülni. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. A friss 18 fokos hajnal után, délután 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A hőmérők egyébként egyelőre 27 fokot mutatnak. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és elszórtan egy-egy zápor, zivatar is kialakul. A Dunántúlon élénk délies szél fúj majd, délután pedig visszatér a kánikula 35 fokos meleggel. Kedden már fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan futó zápor is előfordulhat. Északnyugatira fordul a szél, élénk lökésekkel, kora reggel már 20 fok felett marad a hőmérséklet, délután pedig 40 fok körüli forróságra van kilátás. A következő nap viszont ismét enyhülést hoz majd. Használjátok ki a mai kellemes 32 fokos strandidőt, és ne feledkezzetek meg a fényvédelemről. Nem sokára jövünk a legfrissebb sporthírekkel, és már indul is egyik kedvenc igazi mai slágerünk, Diplo, Side Piece és az On My Mind.

11 után 5 perccel megérkeztek a legfrissebb sporthírek. A hétvégén megszületett a Kecskemét első győzelme, és az úszóink is halmozták az érmeket. Egy vereség és egy döntetlen után megszerezte első győzelmét a labdarúgó MB2-ben a Kecskemét. Timár Krisztián együttese Szépe János góljával 1-0-ra nyert a BVSC otthonában. Nézzük a további végeredményeket a másodosztályból. A Tisza Kécske 1-0-ra verte a Mezőkövesdet, a Videoton 2-1-re győzött a Szeged ellen. Az Ajka Karcak találkozó 1-1, míg a Gyirmót Kazinc-Barcika meccs 2-2 lett. 31 év után ismét összecsapott egymással a Ferencváros és a Real Madrid. A két együttes tegnap este Budapesten játszott barátságos mérkőzést, amelyet a spanyol sztárcsapat 2-1-re nyert meg. A Fradi gólját Kenan Kodró szerezte. A labdarúgó NB1 harmadik fordulójában az Újpest a Debrecen után a Kisvárdát is 4-2-re győzte le, ezúttal idegenben aratva bravúros sikert. A tegnapi játéknap másik találkozóján a Vasas odahaza 5-0-ra kiütötte a szinte az egész második félidőt emberhátrányban játszó Zalaegerszeget. Mindeközben fantasztikus hírek érkeztek Párizsból, a vizes Európa-bajnokságról. A címvédő magyar váltó harmadikként ért célba a nyílt vízi úszók 6 kilométeres vegyes számában. A Fábián Bettina, Mihály Bári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf és Betlehem Dávid alkotta négyes, a németek és az olaszok mögött lett bronzérmes. A magyar nyílt vízi különítmény így 1 arannyal, 5 ezüsttel és 1 bronzzal zárta a kontinens viadalt. Hatalmas gratuláció a KTN-nek az első győzelemhez, és az úszóváltónknak is a bronzéremhez. A sporthírek után nem sokára megnézzük, mi a helyzet a környékbeli utakon, és már pöröghet is következő igazi mai slágerünk. Jason Derulo és a Take You Dancing.

0: az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:11 után 1 perccel a Rádió egy gong vasárnapi közlekedési körképe következik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtó járható. A lehajtó zárva van, Röszke felé pedig se le, se fel nem tudtok hajtani. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométernél hídjavítás miatt szűkített sávok vannak. A főváros felé a 88-as és a 87-es kilométer között zajlik hídfelújítás. Kunszállásnál a 95-ös és a 101-es kilométer között a belső sávban lezárva, mindkét oldalon korlátcsere miatt. És végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak félpályás lezárás mellett. Vezessetek türelemmel, az útinfo után pedig már is következik egy igazi mai sláger, Teddy Swims és a The Door.

néhány perc múlva 11 óra. A vasárnapi pörgés még csak most kapcsol magasabb fokozatra. A reklámok és a hírek után jövünk a legfrissebb programajánlattal. Megtudhatjátok majd, hol lesz ingyenes családi nap, hol nyílik alkotótábori tárlat, és mit kínál a Hírös Hét Fesztivál. A következő órát Martin Garrix igazi nyári slágerével kezdjük. Az óra legeslegelején érkezik a Butter.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
9: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a magyar nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
10: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
11: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Szemtanúkat keres a rendőrség, fókuszban az égi jelenségek, itatni és etetni is kell a vadállományt. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség. Egy kifeszített zsinór miatt sérült meg egy kerékpáros Kecskemét főterén. Az eset július 25-én a kora délutáni órákban történt. Egy ismeretlen személy a Szabadság téren két fa közé, körülbelül 160 cm magasságban vékony kötelet vagy zsinort feszített ki, amibe egy kerékpárral közlekedő 60 év körüli nő belehajtott és elesett. A Kecskeméti Rendőrkapitányság büntető eljárást indított az ügyben. Azt kérik, hogy aki látta az esetet, vagy bármilyen információval rendelkezik az elkövetővel kapcsolatban, az jelezze a rendőrség felé, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó számon. Hulló csillagok és napfogyatkozás éjszakája a Benkó Zoltán Parkban. Augusztus 12-én távcsöves bemutatókkal, napfogyatkozás megfigyeléssel és a Perszeidák meteorral megfigyelésével várják az érdeklődőket Kecskeméten. A program a nap és a részleges napfogyatkozás távcsöves megfigyelésével indul. Az est folyamán tartanak előadást a fogyatkozásról, a résztvevők lézeres csillagkép ismertetők mellett meséket is hallhatnak a csillagképekről, majd zárásként közösen szabad szemmel követhetik a Perszeida meteorraj hulló csillagait. Részletek a Kecskeméti Planetárium közösségi oldalán. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vízes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadász a rádióknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
13: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjára. Tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik. Nem egy fenntartható dolog. Hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
12: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

Hello, Kecskemét! Üdv, Nagykőrös! Szia, Csongrád! Belehúzunk a vasárnap délelőtt második felébe. Ha azt hittétek, hogy a hőségben leálltak a bulik az országban, óriási tévedés. Sebestyén Balázs, lemezlovas alter egója, DJ Oti tegnap este konkrétan felrobbantotta a szigetet. A beszámolók szerint több mint 65 ezer ember előtt a levegőből drótkötélen csúszott be a Nagyrét fölé, majd olyan 90-es évekbeli retro-techno orkánt szabadított a tömegre, amit még a Duna túlsó partján is hallani lehetett. 10 perc elmúlt 11 óra, a mikrofonnál Kormos Zsolt. Nálunk a Rádió egy gongon sem adjuk a lába ritmust, ha nem voltatok ott a szigeten, semmi baj. Bekészítettük a legpörgősebb nyári slágereket, amikre az autóban és a konyhában is képtelenség lesz nem ritmusra mozdulni. Nem sokára átfésüljük a környék legizgalmasabb vasárnapi és jövő heti programjait, megnézzük, hol találtok hűsítő kulturális élményeket és ingyenes családi rendezvényeket Kecskeméten és a környező településeken. Az ebédfőzés közepette járjanak ritmusra a fakanalak, következik Kygo, One Republic és a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 9 perccel fél 12 előtt nézzük, milyen programok várnak ránk a környéken. Lélekből született címmel Takács Jollán Anna Pasztel és Tűzzománc alkotásaiból nyílik kiállítás holnap délután 2 órakor a Lift Galériában, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. A Zaklajda Team Alapítvány jövő héten csütörtökön rendezi meg a Bajnokok tábora ünnepélyes záróeseményét a Neumann János Egyetem GANF felőli kampuszán. A 16 órakor kezdődő rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Lesz arcfestés, légvár, karikatúra rajzolás és óriás buborékfújás is, valamint az érdeklődők kipróbálhatják az airsoftot és a lézerharcot. Idén is lesz híres hétfesztivál Kecskeméten. Ezúttal augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Kecskemét egyik legnagyobb múltú fesztiválját. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek, érdemes tehát előre tervezni a jövő hetet, a kulturális hírek után pedig nem sokára érkezik az időjárás és a friss útravaló. Kato és John felvételével megyünk tovább, következik a Turn the Light.

0: miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek.
0: Rádió 1 gong.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágermek.

Itt a Rádió egy gong, 12:30 múlt 2 perccel. Ahogyan azt az iskolában már megtanultuk, ismétlés a tudás édesanyukája. Lássuk, mire számíthatunk a hétvégén és a jövő hét elején a meteorológusok szerint. Ma zavartalan napsütés és csapadékmentes idő vár ránk, élénk északkeleti széllel és 32 fokos csúcsértékkel. Holnap napközben 35 fokig kúszik a hőmérő, késő délután északnyugaton záporok, zivatarok törhetnek ki, kedden pedig ismét tetőzik a kánikula. Hajnalban 20 fok feletti trópusi éjszaka, délután 40 fok körüli forróság várható, élénk északnyugati széllel. Még a keddi csúcsforróság előtt tehát érdemes kiszellőztetni a lakásokat a hajnali és az esti órákban. Nem sokára jönnek a legfrissebb útinformációk, és már itt is van Sam Felt egy igazi mai slágerrel. Következik a Heart Like Mine.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Egészen pontosan 3:42 van. Pillancsunk rá újra a közutakra. Egy gyors helyzetjelentés következik a volán mögött ülőknek. Az M5-ösön Kecskemét északnál a 74-es kilométernél a 81-es és a 88-as, valamint a 87-es kilométer között hídépítések. Kunszállásnál a 95-ös és a 101-es kilométer között pedig belső sávlezárások lassítják a haladást. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között félpályás lezárás van. Az 54-es főúton császártöltésen és hajós felé terelések mellett halad a forgalom. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra és persze egymásra, az útinfo után pedig itt van Olivia Rodrigo és a Good For You.

A rádió egy gongot halljátok, rövidesen megszólalnak a harangok, ami azt jelzi, hogy elérkezünk a vasárnapi Daily Mixhez. A következő órában megismerhettek egy zseniális, egyszerű nyári dinnyefagyi receptet, és kíváncsiak leszünk a ti véleményetekre is. Ha van dal, amihez jó érzés odaérni, akkor az a következő óra elejé igazi mai slágerünk. Jön Loy, és hozza azt a fajta fényt, amitől még a vasárnap is szerencsésebbnek érzi magát. Érkezik a Get

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
11: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Idén is segítik a rászorulók iskola kezdését Kecskeméten. Kutyaitatókat alakítottak ki a piacon, tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Idén is segítik a rászorulók iskola kezdését Kecskeméten. Az elmúlt időszakban évente csak nem 550 gyermek részesült az önkormányzati támogatásban. Idén eddig 200 gyermek számára állapítottak meg támogatást, a kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség. Az önkormányzat közölte, a gyermekenként járó 13 000 forint nem csak iskolás, hanem óvodás gyermekek után is igényelhető. Kiemelik, hogy a városi támogatás azok számára érhető el, akik megfelelnek a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek. A részletek és a támogatási kérelem is elérhető a város honlapján. De bővebb információ a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai osztályán is kérhető. Gondolnak a négylábú kedvencekre Kecskeméten. A Budai utcai piac csarnok külső pontjain friss vízzel feltöltött kutyaivókat helyeztek ki. Olvasható a Kecskeméti piac közösségi oldalán. A frissítő pontok a szabadtér felüli első utcafronti kijáratnál, valamint a porta melletti oldal kijáratnál érhetők el. Az itatókban folyamatosan cserélik a vizet, és a piacra érkező kutyusok mellett az arra sétáló négylábúak is használhatják őket. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NIBIH élelmiszeripart és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
13: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfé és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
12: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
0: Rádió
5: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben!

Itt a Rádió egy gong. 9 perccel 12 óra után berobban a vasárnapi Daily Mix. Indul a hétvége legdögösebb két órás zenei maratonja. Egészen 14 óráig pörgetjük a legforróbb, igazi mai slágereket, hogy a vasárnap déli ebéd mellé megadjuk a tökéletes háttérzenét. Kormos Zsolt vagyok. Bízom benne, hogy senki sem a forró tűzhely mellett izzad a konyhában, hiszen a mai napon az a legbölcsebb, ha gyors és frissítő falatokat választunk. Ha az asztalról hiányzik valami jéghideg, pikáns és krémes, figyeljetek jól! Néhány perc múlva jön a gasztropletyka rovatunk egy nagyon egyszerű dinnyefagyi trükkel, és várjuk a ti kedvenc kánikulai receptjeiteket is. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, akik pedig már túl vannak az ebéden, azok dőljenek hátra, mert jön Fast Boy, és hozza azt a fajta jó élet energiát, amitől hirtelen minden egy kicsit könnyebbnek tűnik. Úgyhogy kapaszkodjatok, és higgyünk benne, innen már tényleg minden jó lesz. Következik a Good Life.

A Rádió egy gong déli mixét halljátok, 8 perc múlva fél egy. A vasárnapi ebéd után, amikor egy kis édesre és jéghidegre vágyunk, de senkinek sincs kedve fagyigéppel bajlódni, vagy boltba menni, jöhet a kánikula legegyszerűbb trükkje. A 2 perces jéghideg görögdinnye sörbet. A titok egyszerű, a kimagozott görögdinnye kockákat bedobjuk a fagyasztóba egy órára. Amikor megfagytak, mehetnek a turmix gépbe egy pici friss citromlével, pár mentalevéllel és egy kanál mézzel. Mindössze 60 másodperc pörgetés után egy olyan krémes, mélypiros jégkrémet, úgynevezett sörbetet kapunk, ami 100%-ban természetes, hidratál és azonnal leviszi a testhőmérsékletet. A kérdésem a következő, ti mit szoktatok bedobni ebéd után, ha jéghideg frissítőre vágytok? Írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és az óra végén megosztjuk a legmenőbb tippeket. A folytatásban Shakira érkezik, és hozza azt a napfényes energiát, amitől a déli órák hirtelen sokkal élőbbnek érződnek. A mix innen már nem lassít, indul a Die Die!

A Rádió egy Gong déli mixében már is nézzük az időjárási kilátásokat a délutánra és a jövő hét elejére. Túlságosan nagy meglepetésre nem kell számítani. Ma továbbra is zavartalan napsütésben lesz részünk, 32 fokos meleggel. Hétfőn 35 fokig melegszik a levegő, kedden viszont megérkezik a csúf kánikula. 40 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk a térségben. Továbbra is fogyasszatok minél több folyadékot a hőségben. Nem sokára jövünk az útinfókkal, Justin Bieber pedig már is hozza kedvenc igazi mai slágerünket. Követ

0: legnemcsimo slágerek. Nemcsimo slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Szuperek vagytok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Igazi mai slágerek.
1: Változatosan.
0: Ez a Rádió Egy gong.

Pontosan 3:41 van, a Rádió 1 Bong útinformációi következnek. Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inárcs pihenőhelynél, a 35-ös és a 30-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák. Az aktuális munkaterületnél mozgótereléssel a belső sávot lezárták. Komoly torlódásra lehet számítani, így aki teheti, inkább menjen le az 5-ös főútra Örkény és Ócsa között. Az 52-es és az 54-es főútakon, valamint a bajai összekötő utakon félpályás lezárások és kaszálási munkák lassítják a haladást. És egy érdekesség a közlekedés világából. A világ legforgalmasabb útja Los Angelesben található, és napi 379 000 autó megy át. Ez olyan, mintha Kecskemét teljes lakossága háromszor áthajtana rajta minden nap. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 Gong csapata. A Daily Mix Robin Schulzzal pörög tovább. Következik a Sun Goes Down.

0: A Rádió egy gong Daily Mixének első órája a végéhez ért. Jött néhány üzenet az óra elején említett görög dinnye fagylalttal kapcsolatban. Péter Csongrádról írja, hogy ők a fagyasztott őszi barackot turmixolják össze joghurttal, Klári Kecskemétről a fagyasztott szőlőszemekre esküszik. Zseniális ötletek! Nem sokára folytatjuk a Daily Mix második órájával, ahol hozzuk majd a legfrissebb kánikulai életmód tanácsot. Rövid reklám és a hírek után Bibi Rexa és Faithless igazi mai slágere érkezik, a New Religion.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
4: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
5: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten, permetezik a díszfákat Félegyházán, új módszerekkel próbálkoznak a csalók. Demeter Dia vagyok. A Csend kertjei címmel kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában. A tárlat célja, hogy segítse a japán emberek lelkének felfedezését és megértését. A közönség a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkáit is láthatja, akiknek művészetében meghatározó a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimonó gyűjteményét is meg lehet tekinteni. A kiállítás keretében augusztus 15-én tematikus japán napot szerveznek, melynek keretében előadásokkal, bemutatókkal, workshopokkal is készülnek a szervezők. Maga a tárlat augusztus 22-ig látogatható. Megkezdődik jövő héten a közterületi díszfák permetezése Kiskunfélegyházán. Augusztus 11-e és 13-a között végzik a növényvédelmi munkálatokat. A cél, hogy megóvják a fákat a károsítóktól, között az önkormányzat. A lakosságot arra kérik, hogy az adott területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint kerüljék a frissen kezelt fák közvetlen közelét. Amennyiben az időjárási körülmények nem lesznek megfelelőek, a kezelést későbbi időpontban végzik el. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőralezredes.
7: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számos számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
6: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
8: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Nagy szeretettel köszöntök ismét mindenkit, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, és persze az interneten hozzánk csatlakozókat, akik a rádió1gong.hu oldalon hallgatnak bennünket. Indul a 2 órás Daily Mix második felvonása. A mikrofonnál 17 óráig veletek Kormos Zsolt. 9 perccel múlt 1 óra a hűvös szobákban és a vízpartokon a vasárnap délutáni ejtőzés átvette a teljes uralmat. Ha egy pörgős délutánra vágytok, jó hírem van. Bedobjuk a legütősebb nyári ütemeket, a strandok és a hűsítő vízpartok igazi zenei soundtrackjeit, hogy a kánikula ellenére is maximális fordulatszámon pörögjön a vasárnap délután. Ha a nagy melegben úgy érzitek, hogy a klíma vagy a ventilátor ellenére is tompák vagytok, alig 10 perc múlva az életmód praktikák között hozzuk a legfrissebb trükköt az úgynevezett szemhűtésről. Természetesen ebben az órában is várjuk a ti saját hőség elleni trükkjeiteket a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkon. Pörögjenek tovább az igazi mai slágerek. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Alex Kenji és a Bambole.

A Rádió Egy Gong Daily Mixét halljátok, egy kis életmód tanácsadás következik. A nagy melegben sokszor nem is a testünk, hanem a szemünk fárad el legelőször a száraz levegő és a nagy hőség miatt. Nemrég találtunk egy friss élettani kutatást arról, hogyan tudjuk pár másodperc alatt felfrissíteni az agyunkat. A kutatások rávilágítottak, hogy a szemkörnyéki izmok és az idegek közvetlen kapcsolatban állnak az agy hőszabályozó központjával. Ha a nagy melegben dörzsölés helyett egy hideg vízzel átitatott pamutkendőt vagy zsebkendőt 20 másodpercre a csukott szemhéjunkra teszünk, a hideg ingerek azonnal csökkentik a szemnyomást és reflexesen lelassítják a szívverést. Ez a parány mikroszünet pillanatok alatt elmulasztja a kánikulai feszültséget és a fejnehézséget. Ahogyan megszokhattátok, újabb kérdéssel fordulunk hozzátok. Ti hogyan szoktatok gyorsan felfrissülni a délutáni tikkadásban? Írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Nem sokára összegezzük a legfrissebb időjárási adatokat, a Daily Mix pedig Accent, Sarah és Misha Miller felvételével folytatódik. Következik a Don't Leave.

0: Rádió egy gong.
1: Pontosan 1:30 van, ideje lesz újra felpillantani az égre. Ma továbbra is kellemes 32 fokos strandidő vár ránk, zavartalan napsütéssel. Holnap 35 fokig melegszik a levegő, kedden pedig megérkezik a kánikula 40 fokkal és élénk északnyugati széllel. Árnyék és hűsítő italok, ezek a következő néhány nap kulcs szavai. És végül egy rövid érdekesség, a zuhanó esőcseppek sebessége akár 35 km per óra is lehet. Ez pedig már nem eső, inkább egy mini sprint verseny az égből. Sajnos úgy tűnik, ezzel a jelenséggel a következő néhány napon sem fogunk találkozni. Helyette viszont itt van már is Eva Max igazi mai slágere, a Sweet But Psycho.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, a mai Daily Mix második órájának végéhez közeledve hoztunk néhány friss útinformációt. Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inárcs pihenőhelynél a 35-ös és a 30-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák. Az aktuális munkaterületnél mozgótereléssel a belső sávot lezárták. Több kilométeres torlódásra kell számítani, aki teheti, inkább menjen le az 5-ös főútra Örkény és Ócsa között. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északi csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A Röszke felé vezető oldalon sem a le, sem a felhajtóág nem használható. Vezessetek lassan és megfontoltan, és ha azt gondoljátok, hogy túlságosan lassan haladtok, gondoljatok arra, hogy a Menn-szigeten van egy olyan útszakasz, ahol 5 km per órás a sebességlimit. Ez pedig már nem vezetés, hanem séta autóval. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy gong. Következik Shawn Mendes és a Stitches.

0: A Rádió Egon vasárnapi déli mixe a végéhez ért. Az üzenetek alapján a hallgatók már tesztelik az óra elejé hűsítő trükköket. Gábor Nagykőrösről azt írta, hogy a hidegvizes kendő a szemén konkrétan újjáélesztette a kerti munka után. Kedves Gábor, örülök, hogy működik a tipp. A pörgés viszont nem áll meg, nem sokára érkezik Vízizalán a Mozaikkal, 3 órakor pedig újra találkozunk. A Mozaikot Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágere indítja majd, a Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
1: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, 2 darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Új fesztivál tarolja le a Tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Lakiteleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tűserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
9: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
10: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Szemtanúkat keres a rendőrség, fókuszban az égi jelenségek, itatni és etetni is kell a vadállományt. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség. Egy kifeszített zsinór miatt sérült meg egy kerékpáros Kecskemét főterén. Az eset július 25-én a kora délutáni órákban történt. Egy ismeretlen személy a Szabadság téren két fa közé, körülbelül 160 cm magasságban vékony kötelet vagy zsinort feszített ki, amiben egy kerékpárral közlekedő 60 év körüli nő belehajtott és elesett. A Kecskeméti rendőrkapitányság büntető eljárást indított az ügyben. Azt kérik, hogy aki látta az esetet, vagy bármilyen információval rendelkezik az elkövetővel kapcsolatban, az jelezze a rendőrség felé, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó számon. Hulló csillagok és napfogyatkozás éjszakája a Benkó Zoltán Parkban. Augusztus 12-én távcsöves bemutatókkal, napfogyatkozás megfigyeléssel és a perszeidák meteorral megfigyelésével várják az érdeklődőket Kecskeméten. A program a nap és a részleges napfogyatkozás távcsöves megfigyelésével indul. Az est folyamán tartanak előadást a fogyatkozásról, a résztvevők lézeres csillagkép ismertetők mellett meséket is hallhatnak a csillagképekről, majd zárásként közösen szabad szemmel követhetik a Perszeida meteorraj hulló csillagait. Részletek a Kecskeméti Planetárium közösségi oldalán. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vízes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blair Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadász a rádióknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
12: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
11: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
2: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
13: Ez a Rádió egy gongol csak igazi mai sláger, megy, én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban. 2026. augusztus 9-e van, vasárnap 14 óra múlt 3 perccel, és jövő héten csillagászati szempontból nagyon izgalmas hetünk lesz, hiszen lesz majd egy teljes napfogyatkozás, amely itt Magyarországon részleges napfogyatkozásként nyilvánul majd meg, illetve a Perszeidák meteor raj csillaghullás is a csúcspontjához érkezik. Majd ezekről is beszélgetni fogunk majd a következő percekben Szűcs Lászlóval, a Kecskeméti Planetárium vezetőjével, valamint az is szóba kerül, hogy azáltal, hogy az egyetemisták, illetve hát a jövőbeli egyetemisták tudják, hogy melyik egyetemre nyertek felvételt, mert hogy kihirdették a felvételi ponthatárokat már, beindult bizony az albérletpiac is, hogy hogyan alakul Kecskemét ingatlanpiaca, az kiderül, hogyha velünk tartotok. Itt a Mozaikban, a Rádió egy gongon.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a stúdióban Szűcs László, a Kecskeméti Planetárium vezetője. Üdvözöllek, szia!
2: Üdvözlöm ismételten a hallgatókat.
1: Igen, sokadik alkalommal beszélgettünk, már mindig van valami érdekes az űrben, és most arról fogunk beszélgetni, hogy hát 1999 után itt Európában ismételten teljes napfogyatkozás lesz. Engedelmeddel egy rövid történetet hadd áruljak el, 1999. októberében születtem, és ott valahogy nyáron volt ez a teljes napfogyatkozás, ami nagyon hát legendás volt, nagyon sokat hallottam már róla, édesanyám nem merte megnézni, nem tudta, hogy mit fog ez okozni majd a magzattal velem, valószínűleg semmit nem okozott volna, de ő lemaradt róla, hát most aki Spanyolországban lesz, az ismételten láthatja majd a teljes napfogyatkozást, mert hogy Európát újra eléri egy ilyen teljes napfogyatkozás. Mit kell tudnunk egy teljes napfogyatkozásról?
2: Igen. Hát tulajdonképpen ez egy rémesen egyszerű jelenség. Igazából a hold oda tápászkodik a nap és közénk gyakorlatilag, magyarán szóval eltakarja a napot. Ugye a dolog érdekessége az, hogy a hold az egy viszonylag pici égitest, negyed akkora, mint a Föld. Hát a nap meg egy picivel nagyobb égitest, több mint 100-szor, 109-szer akkora átmérőjű, mint a Föld. De hát a hold az nem egészen 400 ezer kilométerre van tőlünk, a nap meg 150 millió kilométerre van, köztük némi nemű kis távolság különbség, ezért olyan hihetetlennek tűnik, hogy a kettő egyformának néz ki az égbolton. Ennek csak mindössze az az oka, hogy egyrészt ugye a hold sokkal közelebb van, másrészt pedig 400-szor kisebb, mint a nap, úgyhogy így itt tényleg nagyjából akkorának tűnik, mint a nap, holott a valóságban ugye van köztük némi kis méretkülönbség. És itt a pontos megfogalmazás az, hogy nagyjából akkora. Mert hogy ugye mi sem vagyunk a naptól egyforma távolságra, ugye változik a Föld távolsága a naptól, összesen 5 millió kilométert, tehát testvérek között se sok a 150 millióhoz képest. Viszont a hold távolsága is változik, és igazából itt ebből a szempontból ez az érdekesebb, hogy hol egy picit közelebb van hozzánk, amikor legközelebb van olyan 360 ezer kilométerig közelít meg bennünket, amikor legtávolabb van, akkor majdnem 400 ezer kilométer távolsága. Ez sem tűnik egyébként soknak, de azért már egy minimális átmérő növekedés csökkenéssel ezzel együtt jár, és itt van a tacskó, akarom mondani, a nap eltemetve, hogy ettől függ, hogy pontosan milyen napfogyatkozás lesz. Ebből alaphelyzetben kettőféle van, vagy hát úgy mondom háromféle. Az egyik, ami a leglátványosabb, és ami utoljára itt nálunk Magyarországon, tehát ez azért, hogy Európában, ebben én nem vagyok annyira biztos, hogy azóta nem volt Európát érintő napfogyatkozás, de egy Magyarországon legutoljára 1999. augusztus 10-én mászott a hold a nap elé, ez egészen bizonyos, ebben biztos vagyok. És hogy kiderüljön az adásból, hogy van köztünk némi évjáratbeli különbség, én egy barátommal, illetve a feleségemmel távcsőből néztem Kiskunmajsáról egyébként, ami nagyon jó helyen volt akkor a napfogyatkozás szempontjából, Kiskunmajsáról a napfogyatkozást, és tényleg egy életre szóló élmény volt. Visszatérve az alapgondolatra, tehát amikor egy picit közelebb van hozzánk a hold, és olyankor takarja el a napot, akkor nagyobbnak látszik a holdkorunk, teljesen ki tudja takarni a napot, tehát teljesen be tud sötétedni. Hát ez a teljesen, ezt úgy értem, hogy kb. Egy ilyen telehold fényességű éjszakához kell hasonlítani azt a pár percnyi, egy-két percnyi sötétséget, amikor a hold tényleg teljesen kitakarja a napot. Viszont van olyan, amikor a hold egy picit távolabb van a pályáján, a Földhöz képest. Ilyenkor egy picit kisebb a látszó átmérője, kisebb, mint a napkorunk. Ilyenkor hiába tehénkedik oda a nap elé, nem tudja kitakarni a teljesen. Egy vékony gyűrű marad a nap körül, és ez a vékony gyűrű lesz a gyűrűs napfogyatkozásnak a jelensége, ami kevésbé látványos, mint a teljes napfogyatkozás, hiszen ilyenkor nem sötétedik be teljesen, viszont ritkább, egyébként az ritkábban fordul elő. Illetve a harmadik fálfaj, amit most mi is megfigyelhetünk innen Magyarországról, a részleges napfogyatkozás, amikor valamennyi részét fogja a hold a napnak eltakarni. Ez innen Kecskemétől egyébként napnyugta pillanatában nagyjából felét fogja, tehát ilyen 50-50 fog látszani napból.
1: Meglátjuk majd, hogy hogyan készülhetünk erre a részleges napfogyatkozásra, az kiderül majd a zenét követően, hiszen erről fogunk még egy picit beszélgetni Szűcs Lászlóval.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Szűcs László, a Kecskeméti Planetárium vezetője, és arról beszélgetünk, hogy ugye mindenki, vagy hát nagyon sokan, főleg akik éltek, azok emlékezhetnek az 1999-es teljes napfogyatkozásra, amely hát nem pár nap eltérésével, de szinte napra pontosan ekkor volt, ugye augusztus 10-én volt 99-ben, és most részleges napfogyatkozás lesz augusztus 12-én, amely innen Magyarországról is látható lesz majd. Bizonyos területeken a világon teljes lesz ez a napfogyatkozás, hozzánk legközelebb talán Spanyolországban lesz ez teljes napfogyatkozás. Itt a 99-es napfogyatkozásra visszatérve mondtad, hogy nagy élmény volt, és hogy távcsővel nézted. Lehet távcsővel nézni akár egy teljes, akár egy részleges napfogyatkozást is? Tehát, hogy lehet távcsővel belenézni az eltűnő napba?
1: Hát alaphelyzetben egy rendes, normál, jól nevelt távcsővel se, hogy ez a legeslegfontosabb epizód. Viccesen, félig viccesen szoktuk mondani, hogy egy sima távcsővel kétszer lehet a napot megnézni, egyszer jobb szemmel, egyszer bal szemmel. Viccet félretéve természetesen csak úgy szabad belenézni a távcsőbe, sőt szabad szemmel sem kifejezetten ajánlanám a hosszú napba figyelés még napfogyatkozás alkalmával sem, hogyha megfelelő napszűrővel rendelkezünk. Egyébként ez egy vicces, és vagy nem vicces, inkább egy érdekes feladat és izgalmas feladat a napfogyatkozáskor, hogy amíg ahol a teljes napfogyatkozás megfigyelhető, tehát most például Spanyolországban, de egyébként nem csak Spanyolországból, Izland szigetéről, illetve Grönlandról is lehet látni majd, lehet, hogy ezért pályáztak annyira erre a szigetre most. Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy Grönlandról is meg lehet majd teljességében figyelni. Egyébként a napfogyatkozás teljes centrumában, Izland mellett, Izland úgy belenyúlik a teljesség sávjába, tehát a legideálisabb helyet azok lesznek, akik ott Izland környékén, Izland mellett fogják megfigyelni, de egyébként fölülről lefelé áthúzza a spanyol kontinenst is, vagy hát országot is a napfogyatkozás sávja. Spanyolországban már ilyen napnyugta tájéken lehet majd látni, úgyhogy aztán a teljesség sávja az végül is a földközi tengerben fog véget érni, mert ott közben lenyugszik a nap. Tehát Afrikát már nem fogja elérni a teljesség sávja.
0: A részleges napfogyatkozás az viszont Magyarországon is tapasztalható lesz. Hogyan, és azt hogy tekintsük meg akkor, hogyha a napban ne nézzünk?
1: Ahogy az előbb mondtam, távcsővel nagyon izgalmas kérdés a napfogyatkozás nézés. Alapvetően napot csak olyan távcsővel nézünk, ami előtt van napszűrő. Tehát távcsőben napszűrő nélkül nem nézünk bele, nem elég a napszemüveg, vagy az egyéb ilyen házi hegesztőüveg, stb. Még egy pici távcső is bőven elég fényt gyűjt, mert ugye a távcső tulajdonképpen fénygyűjtő, fényerősítő készülék. Hát a napnak ennélkül is elég erős a fénye, úgyhogy nekünk ez éppen annyira nem jó, hogy még ezt tovább erősíti, hogy megfelelő szűrőüveget vagy szűrőfóliát kell elhelyezni, és itt a házi praktikáktól mindenkit óva intenék, a kormozott üveg, a hegesztőüveg és társai nem biztonságosak. Nem biztonságosak.
0: Akkor mi igazából szabad szemmel, hát amikor megtörténik a részleges napfogyatkozás, majd innen Magyarországról is ez látható lesz augusztus 12-én, tehát ott az esti órákban.
1: Igen.
0: Akkor mi mit csináljunk?
1: Hát, ha profin akarunk eljárni, vagy följövünk majd a dombra, és ott szervezünk távcsős bemutatót a napfogyatkozás alkalmából is többek között, meg mellékesen perzeidek medejóra, hogy meg maxima is lesz. Tehát ez az egyik lehetőség, ott viszünk egy csomó olyan távcsövet, ami megfelelő szűrővel rendelkezik, sőt, lesznek különleges naptávcsövek, tehát amivel csak napot lehet nézni, semmi mást. Úgyhogy ott speciális távcsöveket biztonságosan megnézhetjük. Ha otthon szeretnénk megnézni, szabad szemmel, hát a legbiztosabb lehet kapni még itt-ott-amott, korlátozott számban még nálunk is van, ilyen napfogyatkozás néző szemüveg, de most sok helyen árusítják, ezzel biztonságosan belenézhetünk a napba. Mivel napnyugta előtt lesz, tehát nem lesz már annyira nagyon erős a napfénye, ezért még talán, ha minden kötélszagat szabad szemmel, hangsúlyozni szeretném, szabad szemmel, még a hegesztőüveg is működik, A kormozott üveget azt még így sem javasolnám, tehát így módon lehet látni. Egyébként, ha simán direktbe belenézünk napba, azon túl, hogy kellemetlen lesz, nem fogjuk látni. Tehát annyira elősvakító lesz a napfény, még az esti órákban is, hogy, vagy hát a késő délutáni órákban is, hogy nem fogjuk látni a napfogyatkozást, úgyhogy van még egy érdekes módszer, ezt még elmondom. Ez az érdekes módszer, az a lyukkamera módszere. Fogunk egy papírlapot, lehetőleg például egy ilyen fekete kartont, szúrunk bele egy pici lyukat, nem nagyot, tehát egy icipicet tűvel bele egy lyukat, és mögé rakunk egy fehér papírt, valahogy úgy tartjuk, hogy a nap felé álljon ugye ez a papír, karton mögötte a fehér lapon kirajzolódik majd a nap képe, mint egy mini távcsővel, és látszik a harapás. Egyébként tőlünk nem, de nyugatabbra tőlünk, ahol még szintúgy Ausztriába, például Ausztria nyugati részén, Svájc, Franciaország, ahol szinte teljesen eltakarja a napot, tényleg csak egy vékony sarló fog a napból megmaradni. Ott például az is működik, hogy faleveleknek az árnyékát nézzük, és a falevelek között a kis lyukakon keresztül, ahogy átszűrődik a napfény, ilyen kis mini kifliket fog majd rajzolni a homokba, vagy amiben éppen ezek a fények. Ez szerintem itt Magyarországon annyira nem lesz még megfigyelhető, főleg itt a közepén, talán a nyugati széleken, de inkább Ausztriában, Svájcban már jobban fog ez a jelenség látható lenni, de elvileg ez is működik, mint egy lyukkamera, tehát ezekkel is így meg lehet nézni a homokban, vagy a porban. Hát homok az most itt nálunk van bőven, a napnak ezt a kis elharapott képét.
0: Nagyon izgalmas, tehát augusztus 12-én lesz tehát ez a valahol teljes, valahol részleges napfogyatkozás, de a perszeidák csillaghullásról is van szó ugyan ebben az időpontban, úgyhogy erről fogunk még a zenét követően pár percet beszélgetni.
2: Igazi mai slágerek.
3: Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Szűcs László, a Kecskeméti Planetárium vezetője. Beszéltünk arról, hogy valahol teljes, itt Magyarországon részleges napfogyatkozás várható augusztus 12-én, erről minden tudnivalót elmondtunk itt az elmúlt percekben, viszont a perszeidák, meteorraj, csillaghullás is ebben az időszakban szokott minden évben lenni, úgyhogy itt most ez az augusztus 12-13-a időpont, ugye 12-e a teljes napfogyatkozás időpontja, de akkor van talán a perszeidák, meteorajnak is a csúcspontja. Egyáltalán mi ez, és mikor érdemes ezt figyelni?
2: Igen, hát a napfogyatkozással ellentétben a perzeidák meteorai minden évben meglátogat bennünket, és minden évben ő pontosan ismeri a naptárat, ugyanebben az időszakban. Most augusztus 13-ára fog esni a perzeidákra meteorai maximum, hát komoly naptári műveletekkel megnézhetjük, hogy ez egy nappal később lesz. Tehát tulajdonképpen 12-e este majdnem ugyanaz a látvány fog bennünket fogadni, mint 13-án vagy akár 14-én. Azt szoktam mondani, hogy nagyjából egy hét időszakban van ez a maximum, az utólag derül ki, hogy pontosan melyik napon lesz a tényleges maximum, amikor a legtöbb hullócsillagot, meteort lehet látni, hát mi ezt az utóbbit jobban szeretjük szóként, mert a hullócsillagnak kényes félreértésekre akadhat, vagy adhat okot. Úgyhogy ez minden évben meglátogat bennünket. Ugye a meteorrajok, azok az üstökösöknek köszönhetik a létüket. Tulajdonképpen a legtöbb meteorraj egy kivétellen mindegyik üstökösöknek köszönheti a létét. A jelenség lényege az, hogy az üstökösök, amelyek időnként megközelítik a naprendszert, és itt rendszeresen visszatérő üstökösökről van szó, ezek tele szórják mindenféle idézőjelbe vett szeméttel, nem ez az ő szemét, szeméttel a pályájukat, hiszen fölolvadnak róluk a különféle fagyott gázok, jegek, azok között cementálódott kisebb-nagyobb kőzetdarabok, fémszemcsék, és az a szétszóródik, amerre ők járnak. Most minden évben, amikor mi egy-egy ilyen üstökös pályán keresztül haladunk, tulajdonképpen ezen a törmelékfelhőn haladunk keresztül, és amikor áthaladunk a törmelékfelhőn, akkor mint egy meteorraj, minthogyha egy irányból indulnának a hullócsillagok, meteorok, figyelhetjük meg ezt a, ennek a rajnak a meteorjait. Egyébként nem csak ez a perzeidák van, nagyon-nagyon sok meteorrajt ismerünk, minden hónapban legalább 2-3 raj látható. A perzeidáknak is egyébként az időszak az majd egy hónapig tart, tehát amikor a törmelékfelhő legsűrűbb részén haladunk át, ez a 13-a környéki időszak, úgyhogy de egyébként már előtte, tehát július közepétől egészen augusztus hát végéig, vagy hát július végétől helyesebben augusztus végéig megfigyelhetőek a perzeidáknak a meteorjai, közben más rajoknak a meteorjait is láthatjuk. Ezt egyébként onnan lehet kideríteni, hogy ki melyik meteorrajhoz tartozik, hogyha meg tudjuk nézni, hogy melyik csillagképtől melyik csillagképig láttuk azt a hulló csillagot, alias meteort, akkor ha aznak a vonala keresztezi a Perzeusz csillagképet, akkor szinte biztos, hogy perzeida volt, de vannak más csillagképekhez köthető meteorajok is.
1: Jövő héten tehát egészen sok csillagászati történésünk lesz, úgyhogy erre nagyon érdemes odafigyelni a részleges napfogyatkozással kapcsolatban, hogy hogyan tekinthetjük meg az a tudnivalókat, amiket elmondtál, azokat tehát érdemes figyelni, a meteorrajt pedig szintén érdemes figyelni, de azt ténylegesen megtekinteni, és hogyha egy-egy hullócsillagot látunk, akkor pedig hát kívánni, nem is tudom, de szoktak ilyen legendák születni, hogy ilyenkor kell kívánni. Nem tudom, van-e még valami, amit érdemes ezekkel kapcsolatban kiemelni, vagy valami gondolatod még itt ezekkel kapcsolatban van-e?
2: Ismételten a dombot javasolnám, hogy ez tényleg most egy olyan jelenség lesz, ami tényleg erről az építményről látható tényleg legjobban, mert itt leláthatunk az elméleti horizont közeléig, tehát nem fognak bennünket házak, fák, domborzat zavarni, ugye, úgyhogy a domb eredeti tökéletes ideális helyszín. Még egy jelenséget megemlítenék még az augusztus, hogy tényleg fokozzam, hogy az augusztus most igen-igen gazdag csillagászati jelenségekben, ugyanis az augusztus végén lesz még egy holdfogyatkozás is. 28-án, ha emlékeim nem csalnak, ezt most így hirtelen fejben mondom, de ha jól emlékszem, 28-án hajnalban lesz egy napfogyatkozás. Holdfogyatkozás, igen, nem mindegy. Holdfogyatkozás. Egy szépséghibája lesz a dolognak, hogy ennek mi az egyik felét fogjuk látni, a belépési részét, mert a teljes jelenség az hajnalban lesz látható, és menet közben le fog nyugodni innen Magyarországról nézve a hold. Tehát úgy nagyjából az első felét látjuk. Körülbelül addig, amíg a hold bekerül a föld árnyékába, teljes árnyékába, és elsötétedik. Hát ez nem azt jelenti, hogy szó szerint eltűnik, csak ilyen mély barnás, vöröses színe lesz, és közben szépen lenyugszik. Úgyhogy most ilyen nyugvó hold, nyugvó nap közelében látjuk ezeket a jelenségeket.
1: Teljes napfogyatkozás meg egyébként Magyarországon 2070-2080 környékén lesz, majd át itt a pontos dátumot még nem kell tudnunk, mert olyan messze van, hogy...
2: 2081 és 2083, egymás után lesz kettő is. Én már feliratkoztam eseményre arra bizonyos közösségi oldalon, optimista vagyok, házi feladat mindenki számolja ki, hogy hány éves lesz akkor, és akkor egymás után lesz egy Magyarországról látható teljes napfogyatkozás is, meg egy gyűrűs napfogyatkozás is így két évvel téréssel, úgyhogy az akkori embereknek nagy mázliuk lesz.
1: 2081-ben majd az akkori riporter és az akkori csillagász fog erről beszélgetni, sajnos nem mi, de nagyon szépen köszönöm, hogy a mostaniról beszélgethettünk veled.
2: Egy kicsit több optimizmus, főleg neked.
1: Szűcs Lászlót hallottuk, tehát a Kecskeméti Planetárium vezetőjét az elmúlt percekben.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a vonal túlsó végén Balog László, az ingatlan.com gazdasági szakértője. Üdvözöllek, szia!
2: Szervusz, köszönöm a hívást.
1: És arra fogunk beszélgetni, hogy a felvételi ponthatárokat kihirdették, és azok a diákok, akik felvételt nyertek az egyetemre, tudják, hogy hova fognak éppen költözni, mely városban fogják leélni a következő hónapokat, éveket, és ilyenkor mindig kicsit az ingatlan piac az elkezd pezsegni. Kecskemét is egyetemváros, ilyen szempontból az albérletekre és a különböző konstrukciókra, lakásvásárlásra milyen hatással tud lenni így nyáron az egyetem indulása, vagy a várható iskolakezdés egy-egy városra, az ingatlan piacra, mit lehet ezzel kapcsolatban elmondani?
2: Nagyon izgalmas időszak ez, mert amúgy nyáron az ingatlan piac nem nagyon szokott pörögni, de az albérletpiac ilyenkor éli a csúcspontját. Július 23-án hirdették ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, és ezzel eldördült a albérlet szezon startja is. Ha azt vesszük figyelembe, hogy mit láttunk az elmúlt években, még a 2020-as évek elejéig, akkor ebben az időszakban megszokhatták a fiatalok, és a kevésbé fiatalok is, hogy ilyenkor elképesztően felpörög a verseny a kiadó lakásokért. Vannak olyan ingatlanok, amikre akár egy-két napon, de valahogy egy-két órán belül lecsapnak a szemfüles bérlők, mert onnantól kezdve, hogyha valaki megtudja, hogy egy másik városban folytatja a tanulmányait, lehet, hogy nem bízza a véletlenre a lakhatásának a kérdését, és már ideje korán szeretne lecsapni az ingatlanokra, és pontosan tudják, hogy ez a legpörgősebb időszak az évben a bérbeadók is, ők pedig ebben az időszakban, erre az időszakra időzítik a kiadó lakásoknak, vagy ott esetben a házaknak a meghirdetését is, hogy könnyen és gyorsan bérbe tudják adni. A bérbeadók ugyanis most az idejében többet veszíthetnek, mint a bérlők, mert azt már tavaly nyáron is láthattuk, hogy ez a fajta őrületes roham, amit július végétől kezdve szeptember elejéig látunk, ez nem hozott olyan lendületet, mint amit 2020-as évek előtt, vagy a 2020-as évek elején megszokhattunk. Ami viszont egy nagy változás, az az, hogy az otthonstart program segítségével már a legtöbb bérlő azon is tud gondolkodni, hogy ha rendelkezésre áll a saját lakáshitel elindításához szükséges önrész összege a családban, baráti segítséggel, akkor bizonyos ingatlanoknál a hiteltörlesztő az alacsonyabb összeget tesz ki, mint a kiadó lakások bérleti díja. És ez jelentősen átalakította az albérletpiaci keresletet, mind Kecskeméten, mind pedig országosan, de ez leginkább azokban az egyetemvárosokban megfigyelhető, ahol nem csak a kiadó lakásokra vadásznak a diákok, hanem ebbe a versenybe beszálltak a fiatal munkavállalók is, hiszen a legtöbb egyetemváros az nagyon vonzó az ott megtelepülő cégek számára, hiszen ez garantálja azt, hogy van a városban munkaerő. Kecskemét erre talán az egyik legjobb példa, hiszen a városban a gazdasági élet pezsgése, az ingatlanpiac pörgése, az szinte egybefort a Mercedes érkezésével is, és a kiadó lakáspiacon is érezhető, hogy azok, akik mondjuk munkavállalási célra érkeznek a városba, ők ugyanúgy az első hónapokat, az első éveket sok esetben albérletben töltik el, kevesen indítják azzal egy új városban az új életüket, hogy ingatlan vásárlást fognak.
1: Ez számokban mit mutat meg mondjuk Kecskemét? Milyen drága, hogyha az albérleteket, ha a kiadó lakásokat nézzük, vagy ugye itt az otthonstart is elindult, tehát talán ide vehetjük, de inkább az legyen egy következő témakörünk, egy következő kérdés, hogy vásárolni mennyire nehéz. Szóval az albérletek ára az hogyan alakul Kecskeméten más egyetemvárosokhoz képest?
2: Kecskemét még mindig a legmegfizethetőbb nagy egyetemvárosok közé tartozik, hiszen a kiadó lakások és házak átlagos havi bérleti díja 170 ezer forint. Hogyha azt veszük alapul, hogy Budapesten 260 ezer forint az átlagos bérleti díja, akkor ez egy jelentősen kedvezőbb feltételeket teremt a bérlő, vagy a fiatalok számára. És hogyha figyelbe veszük azt is, hogy Miskolcon például 125 ezer forintot kell fizetni, Miskolc ugye az egyik legnagyobb egyetemváros, és egyben a legolcsóbb megyeszékhely, illetve egy egyetemvárosként funkcionáló megyeszékhely. Tehát ez nem a 150 ezer forintos kecskeméti átlag, főleg úgy, hogy itt azért dübörög a helyi gazdaság, az autógyár jelenlétének köszönhetően. Ez a 170 ezer forintos átlag még egész tűrhetőnek mondható. Persze most lehet, hogy most sok hallgató fölkapja a fejét erre a kijelentésre, de azért a tapasztalat az az, hogy a fiatalok, akik mondjuk az egyetemre felvételt nyernek és más városból érkeznek, ők nem is biztos, hogy önálló lakásbérlésében gondolkodnak. Sok esetben egy 40 négyzetméteres vagy annál kisebb garzonlakást keresnek a kínálatban. Ez Kecskeméten az egyik legolcsóbb a megyeszékhelyek és az egyetemvárosok körében, hiszen itt már 118 ezer forintos átlagos bérleti díjtól kezdve már lehet garzonlakást bérelni, miközben egyébként Miskolcon ugyanez az összeg 110 ezer forint, Budapesten meg 200 ezer forint. Vannak olyan fiatalok, akik még ennyit sem tudnak, vagy szeretnének költeni a lakhatásukra, és van, hogy csak egy szobát bérelnek. Az ő esetükben egy átlagos szobabérlés 70 ezer forintból jön ki Kecskeméten. Viszont hozzá kell tenni, hogy az albéletpiaci kereslet is több hullámban csapódik le a város albéletpiacára, mert nyilván amikor kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, azok a szülők és fiatalok, akik biztosra szerettek volna menni, már másnap elkezdték kivogatni a bérbeadókat, de lesz még egy hullám augusztus közepén, amikor kiderül, hogy kinek jut kollégium fér, és kinek kell megoldani a lakhatását piaci alapon, és ez augusztus közepétől egy újabb lendületet jelent a kiadó lakások iránti keresetben, és itt jön egy nagyon érdekes fordulat, mert ebben az esetben már túl vagyunk a gólyatáborok varázslatos világán, és már kezdenek kialakulni azok a barátságok, akik már összefogva együtt keresik meg a lakhatásuk helyszínét, és meg tudják nyerni azt az előnyt, hogy a kiadások esetében, hogyha valaki egy 3-4 szobás lakást keres, vagy házat adott esetben, ezek az ingatlanok nem kerülnek annyival többen, mint amennyivel nagyobb az alapterületük. Vagyis az egyfőre jutó lakhatási költség még annál is lejjebb szorítható, mint hogyha külön-külön egy icipici lakást bérelnének a fiatalok, és így 3-4-en összefogva gyakorlatilag két egyetütnek egy csapása, egyrészt le tudják csökkenteni a lakhatási költségek havi kiadásait, másrészt pedig olyan emberekkel tudnak közösen lakást bérelni, akikkel valószínűleg jól kijönnek, tehát nem vadidegenekkel kell osztozni a lakhatásukon, és hát azért ezek az egyetemi főiskolás évek sok közös élményt is hoznak, tehát ezen együtt tudnak végigevickelni azok a fiatalok, akik közösen bérelnek lakást.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.
3: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió 1.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, még pár percig itt van velünk a vonal túlsó végén Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője. Arról beszélgetünk, hogy azzal, hogy kiirdették a felvételi ponthatárokat, beindult kicsit az albérlet piac, az ingatlan piac itt Kecskeméten is, mint egy egyetem városban ez ilyenkor lenni szokott, viszont az elhangzott, hogy az egyetemi városok közül Kecskemét még mindig a megfizethetőbb, illetve a legjobban megfizethető városok közé tartozik, egy lakás átlagos átlagára, albérlet ára 170 ezer forint, garzoné egy 40 négyzetméteresé 118 ezer forint, egy szobát pedig már akár 70 ezer forintért is lehet bérelni Kecskemétlen átlagosan. A kínálat az megvan-e? Beszéljünk erről, tehát van-e megfelelő kínálat most ehhez a városban?
2: Jelenleg több mint 150 kiadó lakásból válogathatnak a kecskemétiek, aki Kecskeméten szeretne lakást bérelni. Ez egyébként azért is egy érdekes kérdés, mert a bérleti díjak mindig a kereset és kínálat egyensúlyaként alakulnak ki, és a kereslet az most viszonylag stabil, hiszen nem csak az egyetemisták keresik a kiadó lakásokat, hanem a városba költöző munkavállalók is. Ezért nagyon izgalmas az, hogy mennyire lesz vonzó pálya befektetők számára a kecskeméti ingatlanpiac, meg úgy általánosságba véve az egyetemvárosok ingatlanpiaca, mert aki ingatlanbefektetésben vagy csak sima befektetésben gondolkodott, az ingatlanpiac szinte bárhol kiváló lehetőséget kínálta számára, mert 2015 óta gyakorlatilag megnégyszereződtek a lakására, a 2025-ös évben is 20%-os drágulás történt, tehát kifejezetten jó befektetésnek számított az ingatlan. 2026-ban viszont már jelentősen lassult ez az áremelkedési tempó, és ez azt is jelenti, hogy a befektetők számára a hozamszintek már nem csillognak olyan fényesen, mint amit a korábbi időszakban megfigyelhettünk. Jó példa erre, hogy Kecskeméten 879 ezer forintos az átlagos négyzetméter ára, tehát összességében mondjuk Debrecenhez, meg Szegedhez képest a kecskeméti ingatlanok nagyobb hasznot hoznak a befektetők számára, de a legtöbb esetben már ilyen 3,5-4%-os bruttó hozamot tudnak produkálni a befektetésre vásárolt ingatlanok, és ez a kínálat utánpótlását is veszélyeztetheti. Tehát ezért vagyok nagyon kíváncsi arra, hogy ez a pongó és lassuló ingatlanpiac milyen hatással lesz a bérletpiacra. Ráadásul a kínálat szintén nem kritikus, mert hogy ha túl nagy a kereslet és szűk a kínálat, akkor az akár albérlet áremelkedést is okozhat, hanem amiatt is, mert kevesen gondolnak bele, de ilyenkor nem csak azok a fiatalok mozdulnak, akik most kerültek felvételre, most nyertek felvételt az egyetemre, hanem azok is, akik évekkel korábban voltak gólyák. Hiszen ők is 2, 3, 5 vagy 10 évvel korábban ugyanebben a július végi és szeptember elejé közötti időszakban kötötték meg az első bérleti szerződésüket, jellemzően egy éves határozott időre, így amikor ez lejárt, vagy fordul, vagy elköltözik, akkor ugyanebben a július-szeptemberi időszakban kötik újra, és szintén jellemzően egy éves időszakra ezeket a szerződéseket, tehát évről évre egyre többen vannak azok, akiknek a kereslete ezekre a hetekre összpontosul, ez pedig azt idézi elő az albérletpiacon, hogy ezekben a hetekben nagyon-nagyon felerősödik a verseny a keresleti oldalról. Ezért nagyon sokan, akik már korábban, évekkel korábban voltak gólyák, vagy fiatal munkavállalóként vannak jelen Kecskeméten, lehetőleg igyekeznek elmozogni ebből a július-szeptemberi szerződéskötési időszakból, és ha lehet, akkor már május-júniusban, vagy adott esetben október-novemberben ütemezik a költözést, hogyha ez az élethelyzetváltozásuk miatt szükségessé válik.
1: Mindent, amit a kecskeméti ingatlanpiacról és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Idén is segítik a rászorulók iskola kezdését Kecskeméten. Kutyaitatókat alakítottak ki a piacon, tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Idén is segítik a rászorulók iskola kezdését Kecskeméten. Az elmúlt időszakban évente csak nem 550 gyermek részesült az önkormányzati támogatásban. Idén eddig 200 gyermek számára állapítottak meg támogatást, a kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség. Az önkormányzat közölte, a gyermekenként járó 13 ezer forint nem csak iskolás, hanem óvodás gyermekek után is igényelhető. Kiemelik, hogy a városi támogatás azok számára érhető el, akik megfelelnek a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek. A részletek és a támogatási kérelem is elérhető a város honlapján. De bővebb információ a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai osztályán is kérhető. Gondolnak a négylábú kedvencekre Kecskeméten. A Budai utcai piac csarnok külső pontjain friss vízzel feltöltött kutyaivókat helyeztek ki. Olvasható a Kecskeméti piac közösségi oldalán. A frissítő pontok a szabadtér felőli első utcafronti kijáratnál, valamint a porta melletti oldal kijáratnál érhetők el. Az itatókban folyamatosan cserélik a vizet, és a piacra érkező kutyusok mellett az arra sétáló négylábúak is használhatják őket. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NIBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
3: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfé és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
2: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
4: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a rádió egy gong. 11 perccel 3 óra után a stúdióban ismét Kormos Zsolt veszi át az irányítást. Akár a strandon áztatjátok a lábatokat, akár az otthoni hűvösben pihentek a jövő heti hajtás előtt. A következő 2 órára már bekészítettük a legfrissebb zenei bombákat és az igazi mai slágereket. Néhány perc múlva pedig megnézzük a frissített programajánlót is. Átfutjuk a csütörtöki bajnokok táborát, a japán napot és a Hírös Hét Fesztivál legújabb híreit. Indulhat a délutáni menet, jó rádiózást kívánok mindenkinek, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, következik Félix Jén és a...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 15:30 lesz 7 perc múlva. Ha ti is úgy gondoljátok, tervezzük meg együtt, mivel töltitek el a jövő héten a szabadidőtöket. Csütörtökön, augusztus 13-án délután 4 órától bajnokok tábora záró ünnepély lesz a Neumann János Egyetem GANF kampuszán. Légvár, arcfestés, lézerharc és airsoft várja a családokat. Jövő hét szombaton, augusztus 15-én japán napot tart a Nemzetközi Kerámia Stúdió Kecskeméten workshopokkal és bemutatókkal. Megnyílt a 33. Tisza Alpári Alkotótábor kiállítása a Bács-Kiskun Kereskedelmi és Iparkamarában, amely munkanapokon látogatható. Már is írjátok be a naptárba, hogy augusztus 20-a és 23-a között újra Hírös Hét Fesztivál lesz Kecskeméten. És végül Lélekből született címmel Takács Jolán Anna Pasztel és Tűzzománc alkotásaiból nyílik kiállítás holnap délután 2 órakor a Lift Galériában, a Bács-Kiskun vármegyei Oktatókórházban. A programokhoz kellemes kikapcsolódást kíván a Rádió egy gong, David Guetta és One Republic igazi mai slágere indul. Ez az I Don't Wanna Wait.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
2: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

4 perccel fél 4 után megpróbáljuk kideríteni, mi vár ránk az előttünk álló héten. Ma 32 fokos strandidővel búcsúzik a hétvége, holnap 35 fok, csapadék nélkül, kedden pedig akár 40 fokos kánikula várható, elszórt záporokkal és megerősödő északnyugati széllel. Érdemes tehát a hűsítőket a kezetek ügyében tartani. És ha már a szélnél tartunk, mindez idáig az Antarktiszon mérték a világ legdurvább szeleit. Legutóbb például 320 km/órásat. Ez pedig már nem szél, hanem egy természetes hajszárító, ami még a hajunkat is leviszi. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jövünk az útinformációkkal, a folytatásban pedig itt van Disturbed és a The Sound of Silence.

0: miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Mert imádom, mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió Egy Gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Egy perc múlva 3:44. Lássuk, mi zajlik az utakon, főleg az M5-ösön. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóágat lezárták. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométernél hídjavítás miatt a leállóságot kerítették el. Két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Szintén Kecskemét térségében a főváros felé még mindig tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el. A 95-ös és a 101-es kilométer között Kunszállás térségében a szalagkorlátot cserélik, amelyhez terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a leállósávon halad. És egy érdekesség, Tokióban van a világ leghosszabb gyalogátkelője, 130 méter. Ha ott átmész, az már egy kisebb túra. Vezessetek óvatosan, jó utat kívánunk! Ray Dalton következik, itt a Do It Again!

0: amiket jártotok, jók az esti mixek, hú, de szeretem azokat is. Reggeltől estig titeket hallgatlak, csak és kizárólag mindenhol.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai slágermen.

0: Itt a Rádió egy gong, nyakunkon a 4 óra. Lassan elérkezünk a vasárnapi fináléhoz. A következő órában, a Pletyka rovatban egy elképesztő infotech szenzációval jövünk. A legújabb mesterséges intelligencia által készített zenékről és a hamisított robot hangokról. A reklámok és a hírek után Lady Gaga érkezik a Dead Dance-el.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
4: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
5: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten, permetezik a díszfákat Félegyházán, új módszerekkel próbálkoznak a csalók. Demeter Dia vagyok. A Csend kertjei címmel kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában. A tárlat célja, hogy segítse a japán emberek lelkének felfedezését és megértését. A közönség a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkáit is láthatja, akiknek művészetében meghatározó a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimonó gyűjteményét is meg lehet tekinteni. A kiállítás keretében augusztus 15-én tematikus japán napot szerveznek, melynek keretében előadásokkal, bemutatókkal, workshopokkal is készülnek a szervezők. Maga a tárlat augusztus 22-éig látogatható. Megkezdődik jövő héten a közterületi díszfák permetezése Kiskunfélegyházán. Augusztus 11-e és 13-a között végzik a növényvédelmi munkálatokat. A cél, hogy megóvják a fákat a károsítóktól, között az önkormányzat. A lakosságot arra kérik, hogy az adott területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint kerüljék a frissen kezelt fák közvetlen közelét. Amennyiben az időjárási körülmények nem lesznek megfelelőek, a kezelést későbbi időpontban végzik el. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőralezredes.
7: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számlaszámokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
6: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd elvétve jelenhet meg csupán egy-két fátyol felhő az égen, így csapadék kialakulására sincs esély. Átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések a légmozgást, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap is többnyire derült napos időre számíthatunk, majd elvétve lehetnek kisebb felhősödések. Tovább melegszik majd az idő, napközben 36-37 fok várható, hajnalban azonban felfrissül a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermegy.

A Rádió egy gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Sziasztok! Ez már a vasárnap délután utolsó felvonása. 10 perccel múlt 4 óra, a stúdióban pedig még mindig tudjuk fokozni a hangulatot. Kormos Zsolt vagyok. Ebben az utolsó közös órában mindent felteszünk egy lapra. Hozzuk a hét legdögösebb slágereit, hogy a hazafelé tartó autóút vagy az otthoni készülődés maximális energiával teljen. Néhány perc múlva az Infotech pletykában elhozzuk a legfrissebb nemzetközi szenzációt arról, hogyan buktatták le az első mesterséges intelligencia által generált kamu popstart a slágerlistákon. Ha javasolhatom, ne hagyjátok ki, inkább vegyétek fel a ritmust. Indul Kamrád igazi mai slágere, amihez jó bólogatást kívánok. Következik a Hug Yourself.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall,

Fél öt lesz 11 perc múlva. A Rádió egy gongon a vasárnap délután utolsó nagy sztoriaként érdemes egy pillantást vetni a zeneipar legújabb és legijesztőbb informatikai botrányára, ami a napokban robbant ki a streaming szolgáltatóknál. Óriási port kavart a hír, miszerint az egyik legnagyobb zenei platformon hetekig vezette a hallgatottsági listákat egy teljesen ismeretlen énekesnő, akiről most kiderült, hogy a valóságban egyáltalán nem létezik. Egy informatikusokból álló csapat egy legújabb generációs mesterséges intelligenciával generálta az ének hangját, a dalait, sőt, még az album borítóján szereplő fotóit is. A Kamu AI Star több millió lejátszást generált, mielőtt a szakemberek kiszúrták a digitális mintázatokat az éneksávban. A lemezkiadók most pánikszerűen szigorítják a szabályokat, mert a mesterséges intelligencia már olyan élethű dalokat ír, hogy a hallgatók észre sem veszik a különbséget. Nálunk viszont a Rádió egy gongon szerencsére garantáltan húsvér előadók és igazi mai slágerek szólnak. Az Infotech szenzáció után nem sokára jön az időjárás, és már indul Jennifer Lopez és David Guetta közös felvétele, a Save Me Tonight.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A Rádió egy gongzáró időjárási helyzetképe következik a hétvégére és a jövő hét elejére. 33 fokot mutatnak a hőmérők, ezzel a csodálatos napsütéses strandidővel zárjuk a hétvégét. Holnap 35 fokos hőség jön, kedden pedig akár 40 fokig forrósodhat a levegő elszórt záporokkal. Enyhülésre szerdától számíthatunk ismét. Mindannyiunknak hiányzik a csapadék, éppen ezért elmondom nektek, melyik volt a világon a legnagyobb esőrekord. Indiában volt olyan nap, amikor 126 centi eső esett 24 óra alatt. Ez már nem is csapadék, ez egy fél Balaton. Mike Posnerrel megyünk tovább. Következik az I Took a Pill.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
2: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek, hú, de szeretem azokat is. Reggeltől estig titeket hallgatlak, csak és kizárólag mindenhol.
0: Rádió Egy gong, csak igazi magyar.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: 3:45 előtt 5 perccel a Rádió 1 Gong mai utolsó útinformációi következnek. Az M5-ösön Kecskemétnél terelések, az 52-es, 54-es és a Bácsalmás Baja utakon kaszálás és félpályás lezárás van érvényben. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, ami miatt a félútpályát lezárták. Útszűkületre kell számítani Kecskeméten a Ceglédi úton, egészen pontosan a Kerkápoly utca és a Betlen körút közötti szakaszon, a városból ki és befelé vezető úton is. A Kuruc körúton is van útszűkület egy rövid szakaszon. A Búza-Szentelő utca kereszteződésénél a belső sávok vannak lezárva. Vezessetek óvatosan, közben pedig elárulom nektek, hogy a világ legrégebbi, még használatban lévő rendszáma 1904-es. Az autó viszont már háromszor cserélődött alatta. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 Gong csapata, Alex Kenji következik a Bamboléval.

Kedves hallgatóink, ennyi volt már a vasárnap délutáni közös pörgés. Nagyon köszönöm a figyelmet, a remek ötleteket és a jó társaságot Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, meg az online hallgatóknak. Kormos Zsoltot hallottátok. Rövidesen átadjuk a terepet Kukinak, ő kísér át benneteket a vasárnap estébe. Hétfőn 10 órától már Faragó Miklós vár rátok. Vigyázzatok magatokra az utakon, csodás vasárnap estét és sikeres új hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél!
8: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
9: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
10: Új fesztivál tarolja le a Tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Lakiteleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín: Tűserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Blond is elég üt, Walking on a Dream. De nem semmi most következik önök, fiúk. Hát igen, egészen 19 óraig, After Party Show Summer Edition. Mixelek nektek az igazi maslágereket, megszakítás nélkül. Magyarul bulizunk tovább, érkezik Off a Back és Wasted Love. Az a francia duet DJ, ugye? Jó lesz? Jó lesz! Meg egyszer kívánok nektek egy jó szórakozást, és még egyszer tessék vezetni nagyon óvatosan, a úton vagytok, jó? Hallod ezt? Jön a zene, mixelek.

elég jó sikerült, nem? Károly, én csináltam. Viszont csináltam egy zene jó barátommal, Canerel. Igen, a szám címe Fire, és sokan kérdezi tőlem, hogy de Kuki, ki az énekesnő? Elmondom, Alex.

Jó, kíváncsi vagyok. Az csak dolgozunk érte, vagy dolgoztunk érte, jó? 0620 311 111-re lehet üzenni, jó? Allez, cookie, canel, fire!

Jen Sousa de Good Walk With Me. De mi most következik? Még többet is szeretik. Ráadásul sokak értek SMS-en sok szólók jönnek, a Kashmir, a Wild Ride, pedig nincs kívánságműsor. A kívánságműsor 19 órától kezdődik, egészen 20 óraig, jó? Mert 7 óraig ma este After Party Show szalmaidéssel magyarul mixelek nektek az igazi ma is lágereket. Állj a kukikám! Kevés edulmán sok a zene, jönnek a Kashmir, Wild Ride, ezután Robin Schulz, World Gone Wild és egy kis Pepe Disco Machine, Something On My Mind. Mi nem tudtok, amit fogok mixelni, hanem vagyok jó fej, de hogy nem, csak ne dumáljál, kuki.

Rádió 1 csak igazi, ma is legjár megy. Egy kis szünet érkezik, kiszakadt kis vizet, Rádió 1 fizet, és nem sokára újra mixelek nektek az igazi ma is legjáreket egészen 19 óraig. És kivel találkozunk, elmondom, lesz Sam Feld és Heart Like Mine. Ez a legújabb, csak egy pár másodperc múlva.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ahogy mondtam, itt a Rádió Egyedül, csak igazi mai sláger megy, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül, és érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó, sokan szeretik, nem csodálom, Isten az a zene, tényleg. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, egészen 19 óraig, ha lehet, akkor ne tessék csinálni semmit, csak érvezni az a jó kis After Party Show Summer Edition. Oké? Oké. Állj a kukikám, indíts be!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
2: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valamilyen hétköznapi hősként köpet nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem hát magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
3: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékez. Kimaradt?
2: Nem emlékszem.
3: Mikor szájon csókolt el, és messze.
2: A naplementében.
3: Mesterséges lélegeztetéssel hoznál.
2: Elfutottál az
3: emlékszem. Mikor Jani rosszul lett.
2: Jani rosszul lett, az egy ilyen az egész helyzet.
3: Az egy kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
2: Volt egy 6-7 perc, mert felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani fél bolondozás, hogy ott van, nézek, ott van a hamburger. Visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
3: Az talán kemény egy volt. Ilyen, de nekem más nem nagyon
2: de
3: volt.
2: De ott cselekedtünk.
3: Igen.
1: Én várok életem nagy pillanatára.
2: Ugye, hogy ezt jó, nem is azt mondom, hogy az ember várja.
1: Én sokszor fantáziálok erről.
2: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osodból.
1: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
2: Igen. Egy felborult tűzoltóautóból, egy cseppel felborult cseppel tűzoltóautóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
1: Én húzom ki őket, vagy egy helymikféle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
2: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Hemlifél műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
1: Én lennék az. Én!
2: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem fuldoklom.
3: Jó vagyok, én akarok bemenni.
2: Vissza akarok menni a családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Még fél arra keresztül, az egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik az isteni Szigala és Riptide. Sokan szeretik, tényleg, nem csodálom. Na, lányok, fiúk, 19 óraig After Party Show Summer Edition, 19 óra-től 20 óraig élő kívánságműsor. Nem szép az élet, de hajnem, csak akik

0: műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
6: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
7: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valami hétköznapi hősként köpenyt nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem hát magamról, gondol, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
8: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékez. Kimaradt?
7: Nem emlékszem.
8: Mikor szájon csókolt el is messze.
7: A naplementében.
8: Mesterséges lélegeztetéssel hoznál.
7: Elfutottál az emhetesen.
8: Mikor Jani rosszul lett.
7: Jani rosszul lett. Az egy
8: helyzet. Az egy kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás

0: kievésünk közben ott tört. Oh, szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó, jó, jó viselkedtünk.
1: Volt egy 6-7 perc, mire felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani fél bolondozás, hogy ott van, nézek, ott van a hamburger. Visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
0: Az talán kemény egy ilyen, de nekem más nem nagyon.
1: De ott cselekedtünk.
0: Igen.
2: Én várok életem nagy pillanatára.
1: Ugye, hogy ezt jó, nem is tudjuk, az, hogy az ember várja.
2: Én sokszor fantáziálok erről.
1: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osodból.
2: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
1: Igen. Egy felborult tűzoltóautóból, egy cseppel felborult cseppel tűzoltóautóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
2: Én húzom ki őket, vagy egy helymiféle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
1: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Henry féle műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
2: Én lennék az. Én!
1: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem
0: fúldoklom. Jó vagyok, én akarok bemenni ért.
1: Vissza akarok menni a családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Egészen 20 óraig élő kívánság műsor. Most ki ez van szerencsém? Halló!
2: Sziasztok, Kati vagyok, és szeretnék kérni egy Lloyd számot.
1: Ó, a legújabb adom neked. Mit szólsz ehhez?
2: Szuper, köszönöm.
1: Az a szám címe, hogy Golden Summer. Hát azaz. Azaz. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Leventének szeretném küldeni, a kollégámnak. Kitartást kívánok neki a mai napra.
1: Ja, már dolgoztok? Ma vasárnap?
2: Igen, ma dolgozunk egy kicsit.
1: Ja, jó, de csak egy kicsit, jó? Vasárnap,
2: de csak
1: jó?
2: Egy kicsit,
1: jó,
2: nagyon picit.
1: És akkor holnap ez lesz neked, ez igazi vasárnap, vagy holnap itt fő munka
2: holnap
1: lesz?
2: Holnap meló, mindig meló van.
1: Mindig meló. Á, de legalább jó a kedved, ez jó hallani, ez tök jó.
2: Hát ennyi, jó, igen.
1: Van. Köszönöm szépen, a telefonáltál, és kitartás neked, jó?
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Lóiak ezik nálunk, David Puente, az elég üteszem címe Golden Summer, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Régóta nem hívott engem, de itt van Monsieur Victor, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na figyelj már, tegnap nem hívtál engem, mit jót csináltál?
2: Na? El vagyok foglalva, nagyon sokat foglalva. Dolgozom. Aha. Sok a probléma, egyszerre 5-6 helyen kéne lennem.
1: Na, jó van, oké.
2: Okay. Hát részben jó, de van, aki nem örülne neki, olyan sok lenne belőle.
1: Jó a dumád, jó a dumád.
2: Most gondold el, hogy mindenki megmondaná, hogy mi lenne a nők feladata. Jaj. És ezt képzeld el 6-szorosan.
1: Ne. Ha annyira, hogy olyan dumád van, hogy valamikor szimpatikus vagy, valamikor egy picike, hogy mondjam, kicsit durva.
2: Hát a megélt élmények hatása.
1: Na jó van, oké.
2: Okay. Mikor milyen dolgokban van részem?
1: Én már nem dolgozok, nem vagyok pszichológus, jó? Ne haragudj rám, jó? Oké?
2: Okay. Én viszont tanulom.
1: Ne tanulj.
2: Adjak róla a papírt, szeretnél?
1: Nem. Tőlem még pláne, nem.
2: Na. Vagy időpontot.
1: Nem kell, köszönöm. Nem. Na, inkább beszélünk, hogy te kérted tőlem, az a jó kis Dracula, ez egy jó zene, kinek szeretnéd különni? Dr. Viktor.
2: Nyugtató helyet mindenkinek.
1: Várjál. Mi?
2: Igen. Nyugtató helyet mindenkinek.
1: Ja, már. Mondjuk ez a rimmel Dr. Viktor. Na, jó hangzik. Dr. Viktor.
2: Igen, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a telefonát el, és sok sikert neked, jó? A pszichológus diplomához, jó? Oké?
2: Köszönöm
1: szépen, sziasztok. Na, hello. Érkezik a szám címét Dracula.
0: Cookie Weekend Show. Cookie Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ha esetleg vacsisztok, hát akkor jó étvágyat kívánok nektek, én is kicsit ilyes vagyok, és senki nem érdekli. A Malácsusó végén most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Jó újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, mi a program jövő héten, munka, vagy pihi, vagy szabadság, vagy nem tudom.
2: Pont eltaláltad, nekem most kezdődik a szabadság.
1: Nem mond, tényleg?
2: Igen, igen, 2 hét, ráadásul az elég sok nekem.
1: Szép! És valahol utazol?
2: Úgy terveztük, hogy csak így országon belül ide-oda kocsikázunk, kirándulunk, strandolunk, ha még olyan idő lesz.
1: Hát figyelj, jövő héten jó idő lesz, az biztos, ilyen 30 fok és 32... Na, még egyszer, Kuki, 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, csak sikerült elmondani. Szóval ez tökéletes nyári idő, nem?
2: Igen, igen, én is úgy gondolom.
1: Na jó van, gondolom, hogy nem szeretnéd beszélni az időjárásról velem folyamatosan, hanem hogy mit szeretnéd hallgatni, kinek szeretnéd küldeni, tiéd a szót.
2: Én egy Taylor Swift dalt szeretnék kérni, és a páromnak küldeném. Ő is most lesz szabadságon, úgyhogy így magunknak, hogy teljen jól ez a 2 hét.
1: Hát akkor jó pihit nektek, szerencsések vagytok, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, én is,
1: köszi. Ciao, szia, szia, de jó nekik, nem? Menj egy kicsit Szabira. Hé, hát jobb érkezik Taylor Swift nálunk, és azt hiszem címe Opel Light itt a Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan van az idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Szia, kihez van szerencsém?
2: Szia, szia, Pisti vagyok.
1: Pisti, mi újság, hogy vagy?
2: Hát, jól vagyok. Sajnos lassan vége van a hétnek.
1: Hát, igen.
2: És holnap indul újra a munka.
1: De legalább dolgozol, ez egy pozitív dolog, tudod?
2: Hát igen, de inkább feküdnék a strandon, nézném az életet és közben. Nézném a gyönyörű latin csajokat.
1: Ó, az igen, na, ez egy jó duma, tetszik. Na, mit szeretnék kelni tőlem?
2: Hát ezek után mindenképp egy latin a zenét, hogy akkor legalább hangulat meg legyen hozzá.
1: Igen, latin, jó, megtaláltam. Alex Kenji és Bambolez, megfelel neked?
2: Tökéletes.
1: Szabad tudni, kinek szeretnéd külön, Pisti?
2: Hát különöm az összes latin csajnak.
1: Ja, latin csaj.
2: És hogyha látnak és felismernek, akkor így rádió keresztül, akkor keressenek meg.
1: Jó, oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát el, és jövő étre kitartást kívánok neked, jó?
2: Hát ha az mi szerencsénk, hogy talán jövő étre van, az ilyen meleg, mint most azon a héten.
1: Hát ilyen 30-32 fok alakul, ez jó, ez bírható, ez tökéletes, az ilyen nyár van.
2: Sokkal jobb, mint a 40. Sokkal jobb, mint a 40.
1: Egyetértek veled, ez igaz. Örültem neked, vigyázz magadra, jó?
2: És vigyázz magadra.
1: Köszi, köszönöm, ciao.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lennek fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, este 9 érkezik, jó az Geri, mielőtt az előbb jövő szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok nektek egy szuper kellemes hetet, köszönöm szépen, hogy velem voltak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
4: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valamilyen hétköznapi hősként köpenyt nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem hát magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
5: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékezz. Kimaradt?
4: Nem emlékszem.
5: Mikor szájon csókoltál, és messze
4: a naplementében
5: mesterséges lélegeztetéssel hoznál.
4: Elfutottál az
5: M7-esen. Mikor Jani rosszul lett.
4: Jani rosszul lett, az egy ilyen helyzet
5: volt. Az egy kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
4: Volt egy 6-7 perc, mire felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani fél bolondozás, hogy ott van, nézek, ott van a hamburger, visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
5: Az talán egy ilyen, de nekem más nem nagyon.
4: De ott cselekedtünk.
5: Igen.
3: Én várok életem nagy pillanatára.
4: Ugye, hogy ezt nem is az, hogy az ember várja.
3: Én sokszor fantáziálok erről.
4: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osokból.
3: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
4: Igen. Egy felborult tűzoltó autóból, egy felborult cseppel tűzoltó autóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
3: Én húzom ki őket, vagy egy helymikféle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle.

0: lenne.
1: Amikor is utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
0: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Hemlifél műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Tehát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
1: Én lennék az. Én!
0: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem fúzom.
2: Jó vagyok, én akarok bemenni ért.
0: Vissza akarok menni a családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Madame and Herr, Madame Nössző, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel. Megabuli volt tegnap, kérem szépen, ott voltunk DJ Oti barátaiként, és tényleg olyan hangulat volt,

0: stúdióba, és látom a Grinchet. Rájöttem, hogy kire hasonlít a csávó. Megvan? Na, bár nem
1: tudom, hogy jól beszélsz, de
0: én igen, jó szórakozás.
1: Én is előtt akartam, hogy köszönöm mindenkinek, aki ott volt, nyilván szívesen. DJ Oti miatt, DJ Oti miatt, meg azért a diszkosit miatt is egy kicsit, hiszen after party-n is játszottunk, zseniális volt nagyon, úgyhogy remélem, hogy hamarosan ezt meg fogjuk majd valahol még ismételni, én már tudom, hogy hol, úgyhogy hamarosan találkozunk, most viszont induljon a diszkosit.
2: Így van, méghozzá David Guetta lemezével kívánunk kellemes rádiózást mindenkinek itt a rádió.

Diszkos itt a rádió egyen az igazi mohai slágereket, ma Hanvai PG pörgeti mellett a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila, én jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma az emődök, hágárok, jánosok, orlandok, rolandok és romák.

0: Újtoldani Vecsésről Csépes André, Andrejkovics Sanyi, Fejes Sándor és Cuci Attila Cuma istenét is az ünnepelteket.
1: Ma meglett az Attilának a negyedik neve, tehát Bárány, Attila, Otto, Román.
0: Nem, az nincs.
2: Hallod, de. Egyébként de. Azon csodálkozom, mert valamikor egy pár hónapja szintén volt egy román névnap.
0: Igen.
2: Most többször ünnepli a román
3: te mikor tartod?
2: Névnapját.
0: Beleírták a Wikipédiába.
3: De te mikor tartod?
0: Az Attilát január 7-én.
2: De
3: nem ezt kérdeztek.
2: És a harmadik nevedet, az ma ilyenkor ünnepeled? Vagy
0: az Ottót?
3: Nem, a negyediket. A harmadik kereszt nevedet, a román.
2: A román.
0: Nincs ilyen. Ez az álmodik a nyomor című műsor.
2: Egyébként küldjetek üzeneteket nyugodtan a Bárányok, köszöntsétek föl, meg ilyes.
1: Igen, ma van a névnapja az egyik. Most pedig már is megyünk tovább egy olyan előadóval, akitől tegnap négyet játszottam az új halmazban, ugyebár az After Bulin az Otto partiján. Most itt ez a Bad Times, a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ma estére az első Imál Angel, itt a Diszkos Stérdő Show-ban.
2: De ez ilyen átvitt értem, hogy az Otto partiján, vagy az Otin. Tehát, hogy...

0: a Rádió egy esti csója, a Disco Shit Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai Pici Mixer, én pedig DJ Junior vagyok, és hát lesz még bőven azért Disco Shit egyébként ebben az esztendőben, úgyhogy készülünk, és ha úgy érzitek, hogy szeretnétek meghívni minket, nem mondjuk jó volt akár a tegnap este, és láttatok minket, és bulisztatok ránk, akkor nyugodtan valamelyikünknek nyugodtan írjatok rá a rajongói oldalára, és mi válaszolunk rá természetesen.
1: Én most a csapatunk nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ott volt tegnap délutántól, kora estétől kezdve, a DJ Oti Undi Freund Megabulin. Ennyi ember Magyarországon egyszerre, még soha egyetlen zenekarra, előadóra fellépve soha nem bulizott, úgyhogy köszönjük szépen, fergeteges volt, emlékezetes felvétel készült, felvettük az egész estét, rögzítettük kamerára, még az is lehet, hogy ebből később lesz valamilyen hivatalos anyag, úgyhogy ha valaki lemaradt volna róla, az bánhatja, lehet, hogy ez volt az utolsó.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve hova tovább, de egyébként szerintem arra jutottunk, hogy hova tovább. És már ez sokkal kisebben is nagyon-nagyon durva volt, és végignézni ezt az egészet, hogy mennyire kemény munka bele lett téve ebbe az egészbe, ez tényleg lakkalapal az egész szervező brigádnak, és szerintem ezúton is köszönjük a diszkosi csapat, hogy ott lehetünk, köszönjük Attilának is, mert hogy a kasszába ott állt, és akkor oda kerültünk, meg minden.
2: Mondjuk pénzt még nem kaptam.
0: Meg amúgy egy kicsit nyúján már zsebben
1: mélyebbre. Még számolok. Még számoljuk a lóvé gyereket.
0: Én ez fontos, hogy akkor sem szoktam megköszönni, de most még nem tudom megköszönni.
2: Nem kaptam meg a lét.
0: Ez fontos, hogy jön ma estére a második Imál Angel-dal, Drive Me Down, itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárnyi Attilával és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe, mivel vasárnap van, jövő héten én csak szombaton fogok szórakoztatni, viszont akkor Jászszent Andráson és a Szelidító partján várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 5 fellépésem lesz a jövő héten, de ebből egy egész estés. Csütörtökön Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, pénteken Balatonfűzfőn játszom a Boppájánál, ahol a többi diszkosi DJ zenét már korábban, és onnan jövök fel Budapestre, a Rakpartra, a Jovánnal közös funky partinkra, a Dark Blue-ra. Szombaton pedig a Villa Balatonon kezdek Siófokon, és onnan megyek át Balatonfüredre, az egész estés bulimra, a One Night in Füredre, ahol éjféltől 5 óráig állok majd a lejátszók mögött. Bővebb információ a rajongói oldalamon, a Facebookon.
0: Jövő szombaton csak egy bulim lesz egyébként, mert 2 lett volna, csak monoron valahogy bekrepált, valami borbuli lett volna, és valamiért nem működött egyébként, így már szerintem 2 rendezvényt is lemondtak, és úgy néz ki, hogy nem folytatják, viszont megyek Bélmegyere, ami viszont egy ilyen fesztivál helyszín lesz, és ott találkozhatunk majd hajnali 1 óra környékén fogok pörgetni. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a harmadik Imel Angel, a ma estére az I'm Alive eredeti hosszú verzióját a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: don't understand me. So why do you judge my life?
1: Diszkosít a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma újakat, Hanvai PG játszik, ez nagyon fontos.

0: megkaptak ezen a hatalmas show-n.
1: Azt hittem, hogy a diszkósítról beszélsz.
2: Igen, hát az verhetetlen egyébként.
0: De az is a része volt. Az is a része volt, csak
2: az
0: annyit értem,
1: ilyen diszkósítót még soha nem láttam.
2: Igen, egyébként nagyon külföldi volt. Hát a más nem, akkor NDK-s.
1: Igen, egyébként jó volt, tényleg nagyon jól éreztük magat, köszönjük mindenkinek. Nagyon sok diszkósít rajongó volt, jól sikerült az afterpart is. Most végre nem hoztad ki a pendrive-ot előbb, Attila, hogy váltottunk, mert képzeld el, a Made in Ibizán az volt, hogy együtt dolgozunk. Én rárakok egy akapellát kezdésre az ő utolsó fél percére. Így át toporok, vagy egyszer csak így kiúszta a pendrive-et és elment.
0: Na, ezt az előzte meg, hogy elmondtam, hogy a szám felénél
1: ne üvöltsél.
0: Figyelj, direkt szóltam neki a szám közepén, de ott lezár, én ott megyek.
1: De nem
0: majd
1: lezár.
0: Végig
1: de nem lezár, mert oda én akapellát indítottam.
0: Az
1: nagyon
0: okos. Te nagyon okos.
1: Ő türelmes volt, ja nem.
2: Egy biztos, hogy az Attila búcsúdala és a te akapellád is régi volt. Most pedig egy újabb megyünk tovább, jön a karamellát.
0: Ez így van.
2: Itt a rádió egy ilyen újdonság gyanát.

0: Hamarosan búcsúzunk, de még itt vagyunk veletek, és utána a jövő új hét új élményekkel. Szerintem ez nagyon kemény volt a héten. Kiderültek, hogy milyen zenei stílusokat tudunk játszani, meg hogy milyen irányba tartunk, honnan jövünk, hova megyünk.
1: Én például Ibizára.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger Meddiszkósít Rádió Show, vasárnap is itt voltunk. Még egyszer köszönjük, hogy mindenki ott volt, az Ottin szenzációs volt, tényleg gyerekek. Aki kihagyta, az nagyon gondolkozzon el jövőre, hogy mennyire megy az elővételes egyre rá, mert itt ez még gyorsabban el fog fogyni, hogyha lesz még ilyen. Búcsúzunk mestére.
1: Méghozzá azzal, hogy a jövő héten 5 fellépésem lesz, de...

0: többieknek átadom a szót. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, ha még nem tettétek meg, kövessétek be. Én szombaton este éjszaka Bélmegyeren pörgetek egy fesztiválon, ott találkozhatunk, és még annyit akartam mondani, ami nagyon fontos, hogy jövő héten a zenélünk Attila együtt, akkor a pendrive-ot azt ne húzd ki. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pigi voltam, jövő héten szombaton Jász Szent Andráson, és utána pedig a Szelíd tópartján válok. Mindenki sok-sok szeret.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk. Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele.
1: Ciao Geri, sziasztok. A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox elemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Ladyre, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Pussi, nyomjuk, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, melletten 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Google, a magyar Email Angel, Ultranét és a Moving to the Sun a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül, ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió 1-en, a

0: Fischer, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: fogtok szeretni a következő dalt. Az eredetie 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Too Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: Rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Zsilkox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: A Fisher és Townsend Eye, ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Boo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készült 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé. Maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Burizmár Idiósóban a Rádió 1-en.

Brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Bricklake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásra jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Old Is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak itt.

0: csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, ha mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

ismerti. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy picit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ain't Your Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban Rádió 1-esek, habár már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára, a Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Muddal közös éden.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak